Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a folytatásban, pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készített egy Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen, a mi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would, told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga például, akit most az Ördög Prádát visel film folytatása kapcsán szoktunk emlegetni, és nem csak a film, de a hozzá kapcsolódó film zenei album, a soundtrack is kijött, és 3 vadi új Lady Gaga dal is szerepel ezen, ráadásul ezeknek nem csak ő a dalszerzője, de ő a producere is, úgyhogy hát elképesztő termékeny időszakában van most az énekesnő, az biztos. Most pedig indulhat a tánc, ez a The Dead Dance Lady Gagától a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Hát egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klipet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ-producer Joel Corey, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Easy Bizu vokáljával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is, hát bár most már lassan rákanyarodunk a reggelre, nem sokára feljön a nap, és aki álmatlanságban szenved, vagy nagyon korán kidobta az ágy, Rádió 1-esek, I can't get no sleep, insomnia, de most nem az eredetit hozom, a Faithless félét, hanem egy vadi új feldolgozást, ami csillagos ötös lett, nagyon-nagyon illik hozzá Bibi Rexa flagma énekhangja, Faithless, Bibi Rexa és a New Religion, az énekesnő közelgő stúdióalbumának az egyik vezető kislemeze.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresik, Where's my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta, és a Glastonbury Fesztiválon a Pyramid Stage-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Nő az adatvisszaélések veszélye a mesterséges intelligencia fejlődésével. Jön a lomtalanítás Békés Csabán, virágoztás lesz Eleken. A Rádió 1 híreit Török Mónikától hallják. Már is mondom a részleteket. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csaba két körzetében, hívta fel a figyelmet a beol.hu. Az első körzetben szombaton, a másodikban egy héttel később, május 16-án viszik el a feleslegessé vált holmikat. Ezt állítják például a bútorokat, matracokat, szőnyegeket és gyermekjátékokat. Viszont nem viszik el az elektronikai hulladékot, gumit, építési törmeléket és veszélyes anyagot. A szolgáltató figyelmeztetett, hogy tilos a lomok között válogatni, mert azok a mohó tulajdonát képezik. Aki lemarad az akcióról, az a hulladékudvarban is leadhatja a lomokat. Ősszel újabb lomtalanítás lesz a városban, október 10-én és 17-én. Idén is megszervezik a hagyományos tavaszi virágoztást Eleken, olvasható a beol.hu-n. A város vezetése ezzel is szeretné még szebbé és virágosabbá tenni a települést. Jelentkezni holnap délután 4 óráig lehet személyesen a Városháza szociális irodáján vagy telefonon. A programban kizárólag eleki lakosok vehetnek részt, háztartásonként pedig egy növénycsomagot lehet igényelni. A virágokat május 26-án és 27-én osztják ki. Az időjárásról. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Ma melegfront jellegű hatások terhelik az érzékenyek szervezetét. Éjszaka csökkenni fog a csapadékhajlam, pára és kötfoltok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella-n a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált, csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban, az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kellett állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, na, gyönyörű, hosszú hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket
2: ért. Hatamagnézium, vagy
1: igen,
2: cink, vagy
1: igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket.
2: Ezt a mindenségét
1: neki. Csak amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
2: De jó!
1: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
2: Oda
1: de egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy nyilván nincs
3: benne. Nekem most is meg a kedvem ez a nőhöz.
1: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
3: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden
2: tudja. Önazonos.
3: Igen.
2: Önazonosnak tűnik. Igen.
3: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
1: nő. Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
3: De volt az a hang is, az a gargarizálás?
1: Nem hallottam szerencsére.
3: Tehát, úgy lett volna az igazi.
1: Mert az még megrázó lett volna.
3: Nem, hogy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát nagy ívben, mert ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy milyen jó.
1: Második, tehát
3: de
1: nem spriccelős.
3: Nem történt, hogy meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg, sétált.
3: Te függetlenül volt.
2: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett.
1: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
2: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
1: Igen.
2: Jó arc.
1: Tényleg?
2: Jó arc, de önazonos.
3: Ez egy hátúa volt.
1: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
3: És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és még oda durrantott volna egyet.
1: Azzal visszajött volna.
3: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
1: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe.
2: Belváros, ott volt a 9-ben, ahol kinn a szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
1: Szerintem viszonylag kevés kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
3: Én minden köpködőtől undorodok.
1: Oké, megtörténik ez a dolog.
3: Férfinő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan,
1: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
3: Egy intim masszázsra.
2: Igen.
1: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na, most köpött egyet, most megáll az életettől, vagy most azért...
1: Nem tudom, nekem olyan kicsit, ilyen fújból.
3: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzeled.
2: Igen, tök más, az egész nő, ő egy férfi valójában.
3: Igen, tehát aznap volt valamit, el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, ami ott szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
1: Agyon dohányozva.
2: Igen.
4: Pörölcsolsz, Ferike.
1: Mi
4: kell, Ferike? Gyere még!
2: Fosz a családba nőttem fel.
4: Stampendit húzzunk fel, Ferike.
2: Oda nézzi, oda, fötty, megint kirakta meg.
3: Lehet, hogy Puskásnak volt az unokája.
1: És ő is köpködött, akkor
3: miért köpködnek.
1: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te felé, de válogatós
3: lettél. Nem, hát tudom, hogy tudják nyelni.
1: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és egy másodperc múlva tört össze az a
2: igen,
1: kép.
2: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
3: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Na, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
1: De ő nagyon szimpatikus volt.
3: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy ott akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
1: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
3: Igen, a köpés az benne van. A köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
2: komolyan mondom.
1: Ez első randi volt?
2: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
1: De első randin.
3: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
2: Te olyan finnyesek lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárom az ajtót. Strókot kapok, pisilés közbe, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés, azonnal a randi off.
1: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Okay. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
1: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
1: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
3: Nem tudom,
2: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
3: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
2: És így az nyitva hagyja az ajtót.
3: És, igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
3: No. Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így
3: azt írja,
2: az egy kicsit lélekromboló.
3: Nem csutkája,
2: nem volt?
1: Nem volt időm megfigyelni.
2: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt Ádám csutkája?
1: Csaj volt, hát látható. Jó lábak, magas sarkú.
2: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából...
1: Egyébként igaz.
2: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
1: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
2: Igen. Mondjad, mit tudtunk?
3: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
1: Mi van? Nem, hagyjad már.
3: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
2: Nekem ma ezzel sincs bajom.
3: Szóval, hogy szeretném, ugye
1: megkezdeni.
3: Te várj, bármit felhúzhat.
2: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyházikét, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
3: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
2: a köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
3: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
2: Úri lány lett, nyíregyházáról még érted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
1: Fogadjuk, hogy köpködte is.
3: Soha nem tudok köpni se. Sebből fogni, se köpni, nem tudok igazán jót.
1: Meg kell tanítsuk.
2: Nálunk a baráti társaságban volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
3: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
2: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
3: Igen, igen. Azt írják, hogy pápa jött, hogy gyönyörű lába van például. Na, de ez is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
2: Én nem is tudom, hogy láttam egy köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köp. Én nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
1: Igen.
2: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
2: Igen. Nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
3: Micsoda még egyszer?
2: Hogy nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja a zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
3: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
2: jó, akkor... Jó, hát azért az Mordor.
3: És akkor látod, hogy
1: hazott...
2: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
3: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan...
2: Ti csináltátok már valaha?
3: De nem is képtelen
2: kell hozzá menetszél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából, csak a lendület?
1: Hát nem, már fújsz egyet
2: orra. És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
1: Egyiket befogod, mutatom,
2: És iszonyatosan nyomsz egyet. És...
3: Nem, ezt aha. Nem.
1: Na, na, ezt is megtanítom neked.
2: De. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
1: Szerel a nózit. Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
3: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De, de miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
1: nincs
3: tudásra?
1: Nincs zsebkendőd.
3: Ott az alsó nadrágod.
1: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, az így kifújjam az orrom.
3: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt,
2: de akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvi nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit. Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk, fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szevasz.
3: Ami viszont fizetek. Nagyon szexi, ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előttem,
3: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rá, oh, jó.
2: Oda nézzél mennyire.
1: Szia, az best fiú.
3: Hát hello, hát érdekes. Hát ez nagyon férfias volt, na mindegy.
2: Igen, orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
2: Ez az orosz zsebkendő.
3: Az oroszokról csak jó dolgokat neveztek el. Orosz rulett, orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
2: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja, hogy orosz zsebkendővel itt kifújja az órát. Szerintem ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az órát egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
3: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
2: Mi van benne egy kanyar, vagy miért?
3: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
1: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
3: Hát igen.
1: Így néz ki.
2: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te nem csináltál még ilyet?
2: Én így, nem
1: egy
2: tudom.
1: Zuhany.
3: Az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
2: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
3: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után,
2: igen.
3: Fújja bele, tudod, az orrát a izébe.
2: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért úgy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na? És hallod a körömcsipet. Hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
2: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
2: Hát ott azonnal van víz.
1: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
2: Az... Ha nagyon náthás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
3: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elől.
1: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetben.
2: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
3: teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
2: És akkor mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
3: Azért, mert az takony, guztustalan.
2: De lemosod.
3: De maga az, nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Vagy van az ilyen, amikor a dohány... Van a dohányos felhőzés, tudod, amikor így tudod, hogy...
2: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
3: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
2: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniáról.
3: Nem? Nagyon jókat írnak, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyarázz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó szóval. Hogy ott mi történik éjszaka? Hogy, hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
2: Én szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
3: A börtönévek rögtön visszajönnek.
2: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
2: Hát van egy,
3: de mennyire hátra?
2: Egy kicsit. De, ugye nyelv,
3: de fontos, hogy lesúrolom. Seggedbe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
2: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogat mosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pácz az árdába érte.
3: De mit egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
2: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
3: Anna
2: is
3: ne bólogassál, Anna ne bólogassál.
2: Le kell mosni a
1: nyelvedet.
2: A
1: nyelvmosás.
2: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen
3: hát, senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Szemesszín Balázs reggeli rutinodat.
2: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben ökrendezés. Az a beugró, valójában.
3: Az a beugró?
2: Az a beugró. Igen.
3: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam mennem, kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
1: Hát csukott ajtónál aludjál, ne
3: úgy. Felszállt a füst, akkor indulnék el.
2: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
2: Annál jobb, annál tisztább
1: hát
2: a nyelv.
1: Hát ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
2: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
3: Érdekes.
2: Egész testes popsitörlést csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal...
2: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
3: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
2: Aha, de érdekes. Ezt nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe
3: kör. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan hogy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
2: Tehát, igen, van egy, van egy érzet, igen.
3: Igen, igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztaság érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy három naponta, igen.
2: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? Három perc.
1: Addig az alatt pont letusolsz.
2: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk, az hogy is akkor viszont nem kell tusolni.
3: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
2: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
3: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert azt hiszem, tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így.
2: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. Azért ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
1: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
1: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmazítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79.000 forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
16: Nagy visszatérés.
17: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Egyre zöldebb a NAV, időközi választás lesz Békés Csabán, 3 óvodás került kórházba Csorbáson. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linc Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
4: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
3: Időközi ukrán nemzetiségi önkormányzati választást tartanak vasárnap Békés Csabán, írja a beol.hu. A helyi ukrán közösség 2 képviselőt választ, a szavazást a polgármesteri hivatalban rendezik meg, összesen 27-en jogosultak voksolni. A szavazólapon 2 jelölt szerepel majd mindketten, a Nova Fia, Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok Egyesület színeiben indulnak. A jelöltek Horbány Artem és Pokovpa Erika. Az időközi választást azért írták ki, mert az önkormányzat elnöke Potapenko Alexander elhunyt, egy másik képviselő, Zsilinszki Natália pedig lemondott. 3 csorvási óvodás került kórházba lázas hányásos hasmenéses tünetekkel az elmúlt napokban, értesült a beol.hu. 2 gyermeket Szegeden az intenzív osztályon ápoltak, egyet pedig Budapesten kezeltek. A megbetegedések miatt népegészségügyi ellenőrzés indult az óvodában és a főzőkonyhán is. A vizsgálatok során eddig nem találtak szabálytalanságot, és kizárták, hogy a fertőzés a nap közis konyháról terjedt volna. A szakemberek azt is vizsgálják, hogyan kerülhettek ezek a baktériumok a gyermekek szervezetébe. Az orvosok szerint a fertőzéses megbetegedések több dél-magyarországi településen is megjelentek. A 3 gyermek állapota időközben javult. Az időjárásról. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Ma melegfront jellegű hatások terhelik az érzékenyek szervezetét. Éjszaka csökkenni fog a csapadékhajlam, pára és kötfoltok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
5: Köszönöm, gyerekek, itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, már itt voltunk, csak vannak technikai, meg jövő hétbeli, meg emberi, meg erkölcsi kérdéseink és morális válságaink. Juliska, jó reggel! Hello, Feri, jó reggel! Ciao!
6: Hello,
5: jó reggelt!
7: Hogy kiszexizte magát a kislány, mi?
6: Hát, bőrgyógyászhoz mondjak.
7: Ja.
5: Bőrgyógyász.
7: Kicsit nekünk, egy kicsit, hogy végre, de ugye nem láttál bennünket, már egy
5: hete laktam. Igen, oda dobod magad.
7: És akkor itt dekoltázsok, hát... új haj, új fog.
6: Előszedtem a nyári holmikat.
5: Igen?
6: Ennyi a titka a történetnek, igen, és előkerültek a színek.
5: És volt egy fogadalmat, hogy május közepétől lepedőket veszel magadra?
6: Igen. Vagy kék lepedőket.
5: Lekapcsoltad a függönyt otthonról, vagy mi történt?
6: Mi, úgy néz ki, mint
5: nem,
6: egy függöny.
5: Jó színe van.
6: Ilyen kis világos kék is.
5: Jó
6: nyári.
5: Színe van, abszolút
7: görög,
5: jó színe
7: görög,
5: van.
7: Görög, tavaszi görög.
6: Az. Na, mit csinálsz?
5: Akartam is mondani, hogy nem állunk meg Pándorba egy két órát?
7: Te megállhatsz, ja. Bárhol.
5: Arra megyünk, arra, csak hogy ott egy kicsit úgy körbenézi. Bele szimatolnia.
6: Mikor voltál utoljára?
5: Régen, és most átnéztem a ruhatáramat, és motorosot elesett. Rájöttem, hogy kellene.
6: Mit kellene venni?
5: Hát úgy mindent.
6: Kis pólót,
5: egy-két katyát. Mit tudom én, nem tudom. Tudod úgy egy kicsit frissíteni.
6: Hát feldobozolták most a motorodat, akkor abba férne hát.
5: Most az új dobozok vannak. Csillibizi.
7: Nem ez a kérdés, hogy mi fér, meg mi nem
5: hanem,
7: fér.
5: Hogy itt a motoros brigád merre
6: megy? Van-e szándék, van-e akarat?
7: Nincs. Elárulom nincs. Neked.
5: Nincs, nem tehát vásárolgatni arra... megyünk.
7: Így van. Így van. Az, hogy ebből az időből, amit motorkerékben töltesz, bármit feláldozol ilyen hülyeségét, üljél be a kocsitba, mennyi ki, azt vásárolja be a hétvégén.
5: Ez így kell.
6: Pedig annyira látom, ahogy a Feri meg a Szilárd így kísér téged ilyen papírzacskókkal.
5: Igen, így menne.
6: Jönnek utána.
5: Még ott van a nem tudom
6: oda még szaladjunk be.
5: És még ott van ez.
6: Ott még van ez a kis bolt.
5: Még ott van az, oda még ugorjunk be.
6: Nézzük már meg, csak 10 perc.
5: Igen. Juli, gratulál az új podcasthez. Na, mesélj, titokminiszter, hol voltál megint?
6: A Hoppá című podcastben volt velem.
5: Hoppásó?
6: Hoppásó, igen.
5: Ja, telefonos. Azt láttam. Mit kell tudni, mi a gátlástalan szex lényege? Vagy mi a szex?
6: Annyira tudtam egyébként, hogy ez az egy mondat. Igen, ezzel
5: mi a szex ki... mozgató rugója? Oda
6: hát, nem volt.
5: Egy... pörög a motor. Szóval mi a jó szex lényege? És akkor Júlia azt válaszolt, hogy a gátlástalanság.
6: Igen.
5: És akkor telefonon beszélgettél valakivel. Én nem értettem ezt.
6: Hát a koncepciónak ugye az elvileg a lényege, hogy nálam is van egy telefon, meg nála is van egy telefon, és egymást felhívjuk, és akkor ettől egy kicsit oldottabbá válik a beszélgetés. Tehát nem egy ilyen frontális,
5: ja,
6: hogy ülünk egymással szemben, hanem én is sétálok, ő is
5: és
6: sétál,
5: ez ugyanaz, mint aki a hoppásót csinálja?
6: Igen, aha. Igen, igen,
7: ja, de akkor ez egy kis hoppá?
6: Ez egy kisebb hoppá.
7: Kisebb hoppá, és telefonon
6: a nagy embereket illatkozott. A nagy hoppába hívják színpadra,
7: kis
6: emberekkel meg
7: kis
6: telefonálhatnak.
7: Majd kiforrod magad.
6: Igen. Na, és hát itt a Tabánban itt

0: hoppázgattam, itt sétálgattam.
1: A gátlástalan szex, ez volt a téma.
2: Wow.
0: Hát nagyon sok minden volt a téma, de volt egy pont, ahol nyilván szóba került a házasság, meg hogy milyen jó házasság titka, és hogy milyen tanácsot adnék az embereknek arra, hogy mi mozgat jól magukat.
2: Gátlástalanul szexeljenek.
0: Igen.
2: Hogy mindenre ezt mondtad?
0: Mindenre.
2: Szeretlek.
0: Mindent gátlástalanul csináljátok.
2: Hogy éljétek a hétköznapokat?
0: Gátlástalanul szexeljetek.
1: Igen. Legyetek nagyon gátlástalanul. Na, én ezt láttam, de hogy ez nem TikTokom, mert nekem nincs TikTokom, de akkor az valahol följött ilyen Insta, rövid, Facebook, rövid, nem tudom, valami, Reels-be. Ez fölbukkant. És akkor ennek volt egy hosszabb változata.
0: Hát nem, egy 20 másodperces rész, és ennyi.
1: Ja, értem.
0: Ennyi az értékelhető és kiemelhető részletekből a 45 perces beszélgetésből.
2: Egyébként meg hidd el, hogy a mai világban, ebben a TikTokos világban, ezzel mész a legnagyobbat. Tehát, hogy csinálsz valakivel egy órás interjút, vagy te elmész adni, vagy fél órás, tök mindegy. És ha van benne 2 darab 20 másodperc, amit földobnak a TikTokra, és az nagyot megy, akkor megvagy. Hogy az összes többi, tehát a 28 perc az egyébként nem volt ilyen nagy ívű, az senkit nem fog érdekelni.
0: Az biztos,
2: ezzel most te Juli, te most kaszálsz.
0: Az irgalmatlan nagyot kaszálok, abban nem vagyok biztos, hogy aki megnézte ezt a 10 másodperces részet, az utána megnézi a 45 perces beszélgetést, de most létezik.
1: Nem, jó rész volt. Jó rész
2: 45
1: volt
2: másod, vagy 45 percen perc. Keresztül telefonáltál.
0: 45 percen keresztül telefonálgattunk, sétálgattunk, beszélgettünk mindenféléről.
2: Nem fáradt el a kezed? Így tartani 45 percig egy telefont. Hagyj, szórakozz már.
0: Hallod, nekem gyakorlatilag ez már egy ilyen gyári üzemmód. Annyit telefonálok, hogy így már bemerevedik, így akarom. Viszont végre történt valami az éjjel. Mármint úgy, nem úgy, hanem hogy szakadt az eső.
1: Persze, hogy motorom voltam. Igen. Tehát, hogy ne.
2: Elászta éjszaka.
1: Olyan viharba kerültem, hogy csak na. Szakadó eső, semmit nem látok a bukósisakba, rommázott a nadrágom, föl volt ez a sárga széljöki rajtam, az jó volt. Az első igazán nagy viharom így motoron. Szakadó esőbe.
2: De jó érzés,
1: nagyon
2: nem?
1: Jó, persze, és akkor valamennyire átláttam, reflektoroztam, fújt a szél, szakadt az eső, de hogy belül béke volt, és ezt én nagyon szerettem. Tök jól voltam.
0: Ilyenkor van, hogy söpröd le így a bukósisakba.
1: Ha volt már egy pillanat, hogy kinyitottam, mert párásodott, mert nincs ilyen páramentesítő, meg még ott töröltem, meg kinyitottam, lecsuktam, reflektoroztam, hova mész, pocsolja, meg ne csúszol az első kerék. Szóval figyelős, de valahogy volt benne egy ilyen. Gyere, esél, mutasd meg, mit tudsz.
2: Egy van, én itt vagyok.
1: Ennyit tud. 120-szal mentem az M7-es kötőjén, a bevezetőjén, befele a városba, szakadó esőbe, de hogy ilyen ömlő esőt, és amikor már egy minden mindegy, elengeded. Hol nagyon nagy vihar volt.
2: Te este?
1: Még egy kicsit benéztem a városba.
2: Jöttél, mentél.
1: Nyár van, hát azért...
2: Egyébként meg olyan idő volt tegnap este is, az persze. Esőt leszámítva, olyan jó hőfok
1: kicsit
2: volt.
1: Kicsit benézünk. Kicsit benézünk, így van.
0: Itt volt az ablak éjszaka, és akkor hallottam, hogy kopog a tetőn az eső, és de jó fehér zaj az, nagyon.
1: Gyorsan egy-két SMS, gyerekek, 2009 óta hallgatlak titeket, ez így is marad, egy jó konkurencia, rátok férne, egyre lazábban veszitek, most a kezdésre gondolok, amit versenytárs nélkül simán meg is tehettek, de legalább a felolvasásoknak vége, az már nagyon kellemetlen volt. Szép napot, köszönjük szépen, Balázs, az építő kritikát, igyekezni fogunk a kezdést előrébb hozni, köszönjük szépen. Hanta vírusos hajó kikötésről beszéltek, majdnem hívjátok fel a szakértőtöket, hogy a Covid előtt nem lesz baj. Tegnap témánk volt, nem mindig hívunk szakértőt, erre úgy gondoltuk, hogy ez most nem kell vírusra riogatni a népeket, de tegnap megbeszéltük a Kanári-szigetekre ki nem kötött hantavírusos hajót egyébként.
2: Azért csak egy mondat,
1: de ha fokozódik a dolog, megszólaltatunk valakit, hogy mondja, hogy mennyire nem kell félni, és 2 hét múlva karanténban vagyunk.
2: Hogy a spanyolok végül azt mondták, hogy oké, akkor Tenerife-n ki lehet kötni, figyelj, olyan felháborodás van az egész szigeten, hogy a tüntetnek az emberek.
1: Hogy ne kössön ki a hajó.
2: Hogy ne kössön ki, és ide ne jöjjön, de már ugye kikötött, már leszették azt, aki beteg, már akármicsoda, de hogy az egész sziget érte transzparensekkel, hogy no kikötés.
1: Hát megértem, halálos vírus, igen.
0: Hát cirkáljanak még egy pár hét így.
1: Igen.
0: Hát,
2: amíg mindenki meg nem hal a hajón, nem?
1: Igen. Skandinávából köszi Balázs a tegnapi nyelvmosás tippet, sikeresen összeálltam magam a kamion mellett. Általában visszahallgatni szoktam titeket, mert egyszerűbb számomra, de ezt meg kellett osszam veletek. A tegnapi köpőcsaj témához kapcsolódik, Skandinávia országban a csajok olyat köpnek, hogy felszakad a beton. Rendesen elszégyelem magam mellettük, ezt Szabi küldte nekünk. A nyári szünetes SMS az közben beugrott, ilyen 6 óra 20 körül, meg van gyerekek, látjátok? Itt van 43 nap, 19 óra, 40 perc és nyári szünet, gyerekek, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Most a skandináv nőkről még mást is hallottam a köpésen kívül, de üriteget a zsül, úgyhogy majd ezt később mondom el.
0: Nyers halat esznek.
1: Igen, igen.
2: Nem menni sokkal jobb.
1: Így van. Kezd szekunder lenni, hogy már minden témánál csak a motor és a motorozás esik szóba, írja nekünk egy frusztrált hallgatónk.
0: Egyébként hát ez... nem, mert hogy így reggel 6:30 környékén szoktunk erről így néha
1: meg egy három mondat bírja elviselni. De nem bírja, beolvastam így hát egy kicsit. Megnyugszik, nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ez nagyon fontos.
2: Nem engedd el az asszony motorozni?
1: Igen, igen, igen, ráadásul nem tudsz motorozni. Ezt ne rajtunk fel, ne tudjuk, hogy hiányzik.
0: Háromszor mutattam neki, a jogosítványnak egyszer sem sikerült.
1: Így van, jövő mindjárt jó gyorsan, elrohanunk viszont cserébe, akkor most ígérjük meg, nem muzsikálunk, jó? Hanem itt vagyunk a hírek után. Egyből 2 perc, a 6:30 jövő mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő Bank számlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
14: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol 2 napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna Endo Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
15: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
16: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool, Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
17: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
18: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
19: Figyelem, fesztivál rajongók!
20: Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
21: Reklámot hallottak.
22: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
23: Tarolt a fagy a szőlőkben, jól szerepeltek a békési rendőrök a pisztolyversenyen, a kerit idézték meg a csabai piacon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
24: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem, de nem volt. Egy bírók nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékűt, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve, a melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlő termelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
23: Kiemelkedő eredményeket értek el a békési rendőrök a Budapesten megrendezett Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyen, olvasható a behír.hu-n. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bevetési egységének tagjai a kategóriájuk első 2 helyét is megszerezték. Néveri Gyula főtörzsőrmester bajnoki címet nyert, míg Lukovszki Szilárd főtörzsőrmester második lett. A versenyzőknek 5 különböző pályán kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, köztük taktikai házas és célba lövő feladatokon. A rendezvény a szakmai gyakorlás mellett az elhunyt rendőr kollégák előtti tisztelgésről is szólt. A Békés Csabai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Oktatás múltjáról szóló könyvet mutatták be a Békés Csabai Irodalmi Estek legutóbbi programján. A beol.hu számolt be róla, hogy az eseménynek a csabai piac adott otthont. A sorozat immára a 226. állomásához érkezett. A középpontban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzés 50 éve Békés Csabán című kötet állt. A kiadvány 2004-ben jelent meg, amikor az iskola felvette Cvak József nevét. Az esten részt vette az intézmény korábbi igazgatója, Benkóné Tudás Piroska is, aki arról beszélt, hogy fontosnak tartotta a jó közösséget és azt, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában. az időjárásról. Legyen önnél esernyő eső kabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Ma melegfront jellegű hatások terhelik az érzékenyek szervezetét. Éjszaka csökkenni fog a csapadékhajlam, pára és kötfoltok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk. A hírek előtti zenéről nem tehetünk, gyerekek. Ugye én mondtam, hogy nem zenélünk, hanem jövünk. Én azt a hírek utánra értettem. Ugye ahol nincs reklám, ott zene megy. Ez ilyen fura hálózat. Tehát amikor a Pesten nincs reklám, akkor zenét hallanak. Ha vidéken van reklám a hírek előtt, akkor ott, vagy akkor ott hallják a reklámot. És ha nálunk a hírek előtt zene megy, az azt jelenti, hogy abban a körzetben, ahol te hallgatod, ott nem volt reklám a hírek előtt. Ezért van az, hogy van, aki zenét, van, aki reklámokat hall. Most a pesti Frekin nem volt reklám, ugye, Zsülci? A 89.5-ön. Ott hallottatok zenét, de én nem erre mondtam, hogy nem zenélünk, hanem arra mondtam, hogy a hírek után mi mindig azt tudjuk befolyásolni. A reklámokat az vagy reklámmal, vagy zenével váltják ki, azzal töltik föl, ugye, mert hogy van úgy, hogy a hálózatban el van adva Kaposvár, meg Szeged, ott szól reklám, de lehet, hogy Budapesten éppen akkor nincs reklám, ott meg zenét hall a budapesti hallgató. Jó, ezek ilyen apró kulisszatitkok.
1: Hírek előtt nem mi vagyunk, hírek után vagyunk.
0: Így van, hírek előtt nem mi vagyunk. Tehát, hogy zene megy, akkor azt a reklámblokkot nem tudta föltölteni, vagy nem akarta, vagy nem volt. És ennyi. Nem magyarázkodj egybe korábban. Igen. Így van, köszönöm szépen, igazad van. Igazad van, mester, megkövetlek. Köszönöm szépen, azért ez is jól esik, hogy néha a gyűlölet mellett azért meghalljátok, amit mondani akarok. De nem magyarázkodom, csak elmondtam, hogy beváltjuk, amit ígérünk, azt beváltjuk, gyerekek. Olyan nincs, hogy jó, akkor nem zenélünk, és egy perc alatt lemegy egy zene. Tehát azért ennyire pofátlanban nem nyomulunk, nagyon pofátlanban vagyunk, de nem nyomulunk ennyire. Belfastban sem volt reklám, ez fontos. Köszönjük szépen. Magyarázkodsz, mint Balási.
1: Jó, csak még nem sír.
0: Igen, mindjárt elsírom magam, nekem is be van készítve. Igen, annyi, nem annyi az osztalékom. Egy-két évig lehetne annyi. Ki tudok én is néhány ízés soros plakátot, meg háborús plakátot rakni, meg riogatni nyugdíjasokat.
1: Találj ki újat, jó? Abból már elég volt másfajta plakátot.
0: Igen.
2: De te se tudod megmondani, mennyit vettél ki belőle.
0: Fogalmam nincs, de az egészet átadom az államnak. Igaz, hogy semmiféle érték nincs benne állami megrendelés nélkül, de nagyon szívesen az államra hagyom az 500 alkalmazottat, amit majd nekik kell kirúgni, mert nulla állami megrendelésünk
2: lesz. Tőlünk kaptad, mi tömtünk ki téged, de igen, igen, most visszaadod nekik.
0: Igen. Felajánlom szépen az államnak, nem felajánlod Balázsit, nagyon fontos, visszaadod.
2: Visszaadod, így van.
0: Ugye? Tehát, hogy ez nem felajánlod, visszaadod.
2: Piaci alapon már nem nagyon tudnál működni.
0: Igen, így kamusztak 16 évig. Gyerekek, ennyi, hát ezt elmondtam.
2: Figyelj, ezt elhiszed, hogy ez a Rakoncai Gábor már megint rohangál?
0: Majd beszéljünk róla egy-két mondatot, igen. Hát így beszéljünk róla.
2: Ez őrület.
1: Igen. Ez az élete. Hát most
0: ez az élet, babocsai.
1: Ugye most ő azt mondta múltkor, hogy itt volt nálunk, hogy leteszi az extrém kalandokat. Na nézd, letette, mert tulajdonképpen ugye se a déli, se az északi sarkra nem ment most el. Nem kezdett el egy izébe, egy ilyen latikba átevezni az óceánon. Ahhoz képest egy kis futás, hát az semmi.
2: Az belefér, igen.
0: Igen.
1: Annyira szeretem a csávót.
2: Ez olyan, mintha én kimennék a szigetre így kocogni egyet. Ő meg elindulna. Hát.
0: Igen. Ne magyarázkodj! 4 órás műsorban csak 2 órát beszéltek. Most már mindenki ráfűzött erre. De a Rakoncaiban beszélünk, illetve hívjuk föl, ha végzett. Álljunk rá. Jó, Júli.
2: Álljunk rá a Rakoncaiban.
1: Most hívd föl, hogy majd fölhívjuk, ha megáll.
0: Vegye föl a telefont futás közben, és mondja, hogy mit csinál.
2: Ugye, ő olyan, hogy szerintem itt fel is venni.
0: Egyébként, ha megbeszéljük vele, még egyébként igen.
2: Simán.
0: Abszolút, simán föl is venné, igen.
2: Ha kiállna fél napra, akkor se érnék utol a többiek.
0: Igen. Megszűnik a tények, írja valaki. Nem feltétlen azért ez így, nem feltétlen igaz, hogy megszűnik a tények.
1: Visszaalakul azzá, aminek indult annak idején.
0: Így van, igen.
2: Hírműsorra?
0: Igen, a fikcióból újra hírműsor lesz. Nem tudom, hogy maga a tények, az lehet, hogy csak nevet vált, nyilván, mint híradó nem szűnik meg, de valószínűleg lehet, hogy kap egyfajta új arculatot, még az is lehet, hogy tények, mint név eltűnik, és ugye itt az egész ilyen infotainment műsor átalakulása zajlik a TV2-n, de nem gondolnám, hogy megszűnne, inkább azt hiszem, hogy adnak neki új műsorvezetőt, új nevet, és akkor a tények, mint név szűnik meg, de maga ott hírműsor lesz, igen. Tehát, hogy a formátum változik, és visszakapja régi fényét egy kicsit.
2: Kicsi erodálódott a brand, hogy úgy mondjam.
0: Mondhatni, egy kicsit erodálódott a brand, igen. Hát ez nyilván, gyerekek, egy ilyen tulajdonosi körben azt kell nyomni, amit a tulajdonos akar. Ez így megy a Fox TV-n is sajnos, ez így megy a amerikai különböző médiumokban is, ne legyenek illúziink, a Washington Postban, a New York Times-ban is, amilyen a tulajdonosi köröd, azt erősített sajnos. Itt azért a tények ezen kicsit nyilván túlcsúszott, mert hogy azért belecsúsztak egy-két már nem tulajdonosi érdekört kiszolgáló bűtületes nagy propagandába, hazugságba és csúsztatásba, de nem fog nekik rosszat tenni egyébként. Sőt, az egész tévés piacnak nem tesz rosszat, hogy kicsit az erőviszonyok kiegyenlítődnek, és mindenki elkezd piaci alapon működni. A mindenki alatt azt jelenti, hogy az RTL eddig is piaci alapon működött, mert nagyon kevés állami hirdetése volt. De mondjuk, ha egy Tények is, vagy egy TV2 is piaci alapon működik, az lehet, hogy egy kicsit egalizálja a versenyt, és újra valós versenyt feltételez.
1: Meg
0: valós
1: nem az lesz, hogy végtelen mennyiségű pénzből járt egy csatorna műsort, a többiek meg igen. A piacról. Tehát, hogy ez
0: igen, igen,
1: jó.
0: Igen, ugye ez mindig torzítja a piacot, ez mindig torzítja a reklámbevételeket, ez az egész torzulás, ez úgy van, hogy bárki, ha te mondjuk elképzeled, hogy egy taxis vagy cukrász vagy nem tudom mi, akkor azt kell, hogy egy cukrászda kap nem tudom nagyon sok pénzt, te pedig próbálsz közben francia krémest eladni két utcával lejjebb, úgy nagyon nehéz, miközben ők ingyen adják a francia krémest.
2: Dombitól láttam most éppen egy posztot, hogy itt sok száz év után először megkereste a TV2 azzal, hogy eddig nem jutott eszükbe senki, senkinek se jutott eszébe a Dombival interjút csinálni.
0: Dombi hírműsorba, azt el tudom képzelni. Igen, igen, igen, igen. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz egyébként. Nyilván a TV2-nek is most egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak meg kell húzni a nadrág szíjat. Az állami hirdetések nagyon jöttek, most ezek nem jönnek, és ez ilyenkor egy ilyen konszolidációt jelent a cégcsoportnál. Meg egyfajta ilyen újjászervezés, rekonstruálást. Hát ez nem feltétlen idén látszódik, azért egy televíziós piacon ennek évek, mire ezek kifutnak, de jövő évben ilyenkor már lehet látni, hogy milyen egy újra piaci alapon működő televízió.
1: Milyen műsorokat tudnak csinálni, mennyi ki tudnak... viszi el a nézőt.
0: Valódi, a nézettség így is valódi volt, tehát nem azt mondom, meg nyilván piacvezető lett a TV2, tehát ezekkel a mondatokkal én nem ezt vitatom el, mert valóban megverték az RTL-t. De az, hogy valódi verseny lesz újra, és kicsit egyenlítettebb a mezőny, ez jót tesz a Forma 1-nek, ez jót tesz a sportnak, ez jót tesz a televíziózásnak, ez mindenkinek jót tesz, amellett, hogy nyilván most a piacvezetője vált a TV2, ez vitathatatlan. De sokkal nagyobb, hát, hogy is mondjam csak, tortából tudtak enni a fiúk.
1: Nem, az egy teljes cukrászda volt.
0: Igen. Most a kieső állami bevételeket pusztán a reklámpiac bevételéből kell pótolni, és ez nyilván, ha stabilizálódik a gazdasági környezet, ez jót fog tenni azért nyilván a médiapiacnak is.
2: Visszatér a kicsit költséghatékonyabb Kimpadon brand.
0: Azt nem tudom, hogy mit ér vissza, de az lehet, hogy nem egy 8 műsor lesz egyébben, csak 3, viszont az a 3 az koncentráltan a legjobb, és a legnézettebb. Úgyhogy nem meglátjuk.
1: Kevesebb lámpa, kisebb díszlet.
2: Igen. Lesz annyi spigges.
0: Igen, igen, igen, igen.
2: Aszmester.
0: Úgyhogy megnézzük, gyerekek, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Ja, de szerintem a Tények az maximum nevet vált, meg műsorvezetőt. És akkor valóban a Tények úgy abban a forrában megszűnik, de mint hírműsor ott a híradó előtt, vagy a
1: nem hát tudom. Kell is, egyrészt jogilag is kell. Így van. Tehát, hogy a vállalásodban ugye nekik is benne, vagy a vállalásukban nekik is benne van. Másrészt, ez az egyik része, a másik meg a néző is. Egyébként igen. Kíváncsi lenne a valóságra.
0: Így van.
1: Itt az idő megmutatni,
0: ezért a TV2 bemutatja a legfrissebb igazolását, Németh Balázs.
2: Megszokták a nézők is, szeretik.
0: Megszokták, mondom, nagyon szeretik, a népszerűségi indexe ez. Nagyon magas. A híradóban Németh Balázs.
2: Szeretik az ismerős arcokat.
0: Igen. Jönnek a telesopok, írja valaki. Ja, vagy hát Claudia átmegy a TV2-hez, és nem szerkeszti tovább a fókuszt, így van. Viki itt van velünk, jó reggelt, Viki, csáó!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, Viki, mi a helyzet?
3: Na, minden rendben van, köszönöm szépen. Én megyünk az iskolába, készülünk az érettségire.
1: Te is? Nincs még meg?
3: Az érettségről megköszönöm, természetesen a nagyfiamat.
0: Aha. De te akkor az a szülő maradtál, aki fáj a hasunk, eszünk, alszunk, és 18 éves a gyerek ugyan, de többes számban beszélsz még róla. Ma nem megyünk iskolába, ma edzésen vagyunk.
3: Igaz is.
0: Aha,
1: az kemény. A szerető anyai szív, az elviszi.
2: Érettségére azért egy kicsit mindannyian készülünk, tehát azért ez a hangulat most azért szerintem az összes családon
0: házfogja. Várd meg, amíg én készülök az érettségére.
1: Te készülsz, Juli.
0: Várd meg, amíg fáj a hasunk, és nem megyünk edzeni. Tehát ezt így... Igen.
3: Vagy de valójában megyünk, mert együtt indultunk, tehát együtt megyünk az iskolához.
0: Ebben a formában, de nagyon korán van még, ilyen messzire mentek, vagy miért?
3: Tulajdonképpen igen.
0: Aha.
3: Mármint, hogy, tehát, hogy ő inkább azt mondja, hogy szeret korábban bent lenni, ott még egy kicsi relax van, és akkor utána indul a mandula.
2: Aha. Viszont nagyon lelkes vagy.
3: Nem nekem kell érettségizni.
0: Igen, nem. Ma mi van, gyerekek, ma?
2: Angol.
0: Ma az angolt írják, aha.
2: És menni jó, fog?
3: Így van.
2: Mármint nem neked, hanem a fiadnak.
3: Jaj, persze. Kis ujjából kirázza. Ebben nőttek föl, hát.
1: Igen, most már nekik ez, hogy angolul kell érettségizni, az egy valami egész mást jelent, mint nekünk annak idején az orosz nyelvtanulásra meg ezek.
0: Igen.
3: Ja. Igen.
2: Hát most költöztünk haza, Londonból.
0: Az meg az, igen. Kivel játszanál, Miki, kit választottál?
3: Juliskát.
0: Juliskát, nagyon jó.
3: A nagyfiam azt mondta, hogy őt választam.
0: Jó, helyes.
2: Pontosan tudja, hogy engem le lehet nyomni.
0: Igen.
2: Simán.
0: Tudja, hogy...
1: Gyakorlatilag ugye az ajándék az megvan, azt valljuk be, hogy ezen a héten a jelentkezések, én mindig én érek be először, így megnyitom az SMS falat, hát gyakorlatilag ma 4628 SMS érkezett éjfél és reggel 6 között, akik már Jézusom. Játszani szeretnének.
0: Igen, ugye hát a wellness hétvége azért igen. az nagyot megy nálunk, igen.
3: Számoltad egyenként,
1: Feri? Így van. Nem modern, modern a rendszerünk, és sorszámozza.
0: Igen. Mehetünk, Viki, kész vagy?
3: Kész vagyok, mehetünk.
0: 3-2-5, tessék.
2: Na, mesélj egy kicsit nekem, Viki, hogy sikerült az elmúlt néhány nap mindannyiotoknak?
3: Ezt én is meg szerettem volna tőled kérdezni, mert jól tudom, hogy ti is érettségiztetek?
2: Jól tudod, én kérdeztem előbb. Hogy sikerült a történelem, hogy sikerült a magyar, milyen lett a matek? Átolvastátok már a megoldó kulcsokat?
3: Átolvastuk, de
2: lesz sok pont?
3: Szerintem jól sikerült. Meg lesz a
0: 4-5. Ott van, azt mondtad, hogy nem meg lesz. Azt mondtad, most. Hogy nem meg lesz. Pedig jól mentél, ügyes voltál. Tessék?
3: Miért figyeltetek ennyire?
0: Figyelünk.
1: Azért figyeltünk, mert mától egy új szabályt vezettünk be, hogy aki nem nyer, az nem megy wellnessezni.
0: Igen. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vella Marinban.
0: Na, van egy ilyen.
3: Hát jó, köszönöm szépen.
1: Jaj, hát a pároddal mész?
3: Nem, a fiacskámmal.
0: Annyi, miért gondoltam, hogy ez így lesz?
3: Elhavastam az üzenetet.
0: Wellnessezünk, reggelizünk, evédelünk.
1: Hát azért egyébként ne elhagyta őket, ugye, a párja.
0: Én nem olvastam.
1: Igen, ezt leírta egyébként Viki, csak nem akartam itt előre, hogy ő most már egyedül neveli a 4 gyereket.
0: 4-et ráadásul?
1: Ja.
3: Igen, mind a 4 fiú.
0: Aha, na most megkedveltelek. Az le a kalappal, az... A férfi úgy döntött, hogy köszöni elég, és kiszállt a mulatságból, de akkor le a kalap. Azért 4-et vinni, az na, azért az...
2: Hány évesek?
0: Mekkorák?
3: 3-17 és 1-19.
0: Akkor azért ez már az alagút vége azért.
3: Igen,
0: már nagyok önállóak, azért az már könnyebb egy kicsit.
3: Szemtelenek meg mindent.
0: Jó, az benne van, igen. Az benne van. Jól van, hát akkor vagy tegyetek hozzá, és akkor lementek mindannyian, vagy mentek ketten, ezt már megbeszélitek. Érezzétek jól magatokat, jó?
3: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Oké.
1: Jó pihit neked.
0: Ciao, jó pihenés.
3: Szép napot, sziasztok, köszönöm.
0: Hello, szia Viki. Az kemény gyerekek.
1: Azért 4 gyerekkel.
0: Apa mondta, köszöni elég.
2: Hát sok... 4 gyerekkel, 1 gyerekkel is.
0: Egen. De 4-gyel? Az már azért, hogy a kamaszok, az már azért jó.
1: Jó, még nem tudjuk, mi van mögötte, tehát...
0: Igen, tudod, nem tudjuk.
1: Ilyenkor nem látsz rá mindenre.
0: Nem is törünk pálcát, csak az úgy, a maga az élethelyzet kemény, hogy ott van az. Hogy miért ment el, meg mi történt, ezt nem tudhatjuk.
2: Úristen, de jó helyre megyek ma. Nem jöttök velem?
0: Na.
2: Látatlanba. Na.
0: Látatlanba hova mész? Nem tudom, nem jött meg az energiám erre most itt, hogy elmenjek veled.
1: Én egy bőrgyógyász tudok, oda nem megyek.
0: Igen, oda mész.
1: Oda mész.
2: Oda megyek. Ez annál egy kicsit izgalmasabb, élvezetesebb lesz. Gyertek velem?
1: Nem megyünk.
0: Hova mész?
1: Én nem akarok.
0: Mit csinálsz?
1: Tudod, hova fog menni? Disznókat simogatott a múltkor egy kávézóban a Zsüllel és az Annával. Igen. Akarsz menni?
0: Alaksorokba botladozva járkál, és nézi a csővezetéket. Kettes. Budapesten alulról.
1: Nem akarsz menni.
0: Érdekel.
1: A Gellért hegyen padokon ugráltál.
0: Igen.
1: Nem akarsz
0: Gellért
1: menni.
0: Gellért fürdő bejárás, az átalakítás, az átadás előtt rohadtul nem érdekel.
1: Nem akarsz menni.
2: Azért merem ajánlani, mert szerintem ez titeket is beszippantana.
1: Vérrel festett oda, nem akarsz menni?
2: Ez a swinger.
0: BDSM klub.
2: Az.
0: Vérrel festett, menstruációs vérrel festett plakát
2: kiállítás. Arra még egy kicsit gyúrja.
0: Ez erre úgy azt számom, hogy na, mesélj csak. Tűzzománc tanfolyam.
2: Az, nem ez. Nem pizsamában ez
1: sétálsz az IKEA-ban.
0: Igen,
1: akarod?
0: Éjszakai nem. Pizsomázás az IKEA-ban. Tehát, hogy valami ilyesmit, igen. Kuponos ajakfeltöltés. Így egy hallgató.
1: Tesszaloniki, még ez, ugye, hogyha Julit így végigvesz.
2: Ma elmegyünk, és holnap reggel visszajövünk. Igen.
0: Análfehérítés.
2: Az.
1: De jó.
0: Az még jó. Az. Ugye van olyan, hogy amikor bebarnul a Virgo intaktánus, rózsa, és ugye ez ott barna lesz, azt kifehérítik, érted? Nem, el kell menned egyre, Júli, el kell
2: tudod,
0: mondanod.
2: Tudod, hogy van ilyen, hogy szemérem ajak hiarulon töltés.
0: Juhú!
2: Olyan is van.
0: És ilyenre hívsz?
2: Aha.
0: Ilyenre mész?
2: Hogy feltöltsük a kis szemére majkaidat.
0: El kell menned egy popsi fehérítésre. Mindenképpen menj el. De? Egy rózsafehérítésre.
2: De ezt otthon nem tudom megoldani egy kis domestosszal.
0: Hát egy hibajavítóval, korrektorral. Kis korrektorral. Csak lekopik egy idő után, de felmész gyertyába, fogsz egy hibajavítót, simán meg tudod csinálni.
2: Nem, ennél sokkal vagányabb.
0: Hereformázó pamacsos festőest. Na tessék, ez se jönnek itt a megoldások, hogy hova mész, folyamatosan írnak hallgatók.
2: No.
0: Sekszörpöndörítés. Kakával festés. Biciklizni mész nyereg nélkül. Fejpüffesztés. Fővárosi csatornázási művek csatorna bejárása.
1: Jó, ide jó.
0: Ide mész?
2: Nem.
0: Martin Gerix kamion alváz alánézés. Ide se? Fogócska valami sötét M2-es metró lejáróba. Nem? Egyik se?
2: Aj, az a baj, hogy ez annyira menő, hogy ezen még nem is gondolkodtok.
0: Annyira menő, de akkor ne add ezt ilyen könnyen, ne add ezt akkor ilyen könnyen, ne add ezt ilyen könnyen, azért akkor megpróbáljuk kitalálni. Jó, akkor nem mondd el, akkor még találgatunk egy kicsit. Mindig vigyél minket egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy hova mész. Jó, hírek után, amikor jövünk, de szeretem ezt, szeretek ilyet játszani. De meg ne jöjjön a kedvem nekem is elmenni.
2: Figyelj!
0: Hánytól van ez a próba?
2: Hát este 17:30 kellene érkezzünk.
0: Este 17:30? Mm-hmm. Egyébként az van, hogy gyerekek.
1: Ráérsz? Akkor te mész.
0: Este 17:30.
2: Nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jövök, Juli.
0: De várj, mennyi idő a program maga?
2: Egy óra.
0: Egy óra? De kis hegyke egy óra lesz. És jó, élvezni?
2: A szemérmen szőzetedbe egy kis szívecskét fogunk borotválni.
0: Igen, ez egyébként. De élvezném? Tetszene?
2: Szerintem élveznéd.
0: Hüvelyszűkítő torna valami astanga joga klubban?
2: Ezért hívtalak téged.
0: Butt plug workshop. Butt plug workshop. Igen, valaki fákon megy ugrálni. Na jó. Akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, jó? Közelebb jutunk a megoldáshoz, és lépésről lépésre kitaláljuk. De a gépírás oktatás nem írja egy hallgató.
1: De nagy.
2: A kuponos,
0: glamuros gépírás oktatás nagyon-nagyon mérges leszek, jó? 3 perc a 7 óra, mindjárt találgatunk még, és jövünk egy témával, itt vagyunk rögtön a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
0: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
0: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök! Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből! További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Irány az Adria! Horvátország tele élettel! Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is lett!
13: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Reklámot hallottak.
14: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szeretettel vár május 9-én Dévaványán a Túzok Fesztiválon. Ismerd meg a puszta természeti kincseit, a túzok védelmet és találkozz őshonos házi állatokkal. Színpadi műsorok, kézműves vásár, gyermekprogramok, természetismereti vetélkedő, pivajból készült ételek az egész családnak. Találkozzunk Dévaványán május 9-én.
16: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
17: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához
16: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
17: Most a tavaszi akciós árakon felül
16: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
17: És ez még nem minden.
16: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
17: és fesztivál hangulattal készülünk.
16: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
17: Most hétvégén
16: találkozzunk Gyulán
17: a Virágok Fesztiválján.
16: Gyulai Kisgépcenter.
17: Várunk szeretettel.
18: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békéscsabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
12: Azt csicseregték a madarak, hogy a Micromax szép puszti raktáráruházban megérkezett a tavasz. Beültetésre sorakoznak a rövid virágládák, a hosszú virágládák, a bádok kaspók, a függeszthető kaspók, a fonott kaspók, a kerámia kaspók, az orhidea kaspók, kicsi cserepek, a nagy cserepek, az óriási cserep és minden olyan cserepek, amit a környéken szeretnek. Tudod, mit csicseregtek még a madarak? Hogy ezeket mindegy helyen beszerezheted. Békés Sabán, a Vidia udvarban, a Szerdahelyi utca 20 szám alatt, a Micromax C plusz C raktáráruházban. Tudod, ahol az árak alacsonyan szállnak.
19: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
20: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
21: A Plazma Centerben a májusi jótett aranyat ér. Sőt, ha egészen pontosak akarunk lenni, felbecsülhetetlen értékű időt, amit a rászorulóknak ajándékozhatsz. Jótettet helyébe pedig te is jót várhatsz. Májusban 4 plazma adással 68.000 forintot zsebelhetsz be. Ha pedig áprilisban 3-szor is adtál plazmát, egy kis bónusszal is meglepünk. Részletek a plazmacenter.hu-n.
22: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
3: Reklámot hallottak.
23: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Nő az adatvisszaélések veszélye a mesterséges intelligencia fejlődésével. Jön a lomtalanítás Békés Csabán, virágoztás lesz Eleken. A Rádió 1 híreit Török Mónikától hallják. Már is mondom a részleteket. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
25: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
24: Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csaba két körzetében, hívta fel a figyelmet a beol.hu. Az első körzetben szombaton, a másodikban egy héttel később, május 16-án viszik el a feleslegessé vált holmikat. Ezt állítják például a bútorokat, matracokat, szőnyegeket és gyermekjátékokat, viszont nem viszik el az elektronikai hulladékot, gumit, építési törmeléket és veszélyes anyagot. A szolgáltató figyelmeztetett, hogy tilos a lomok között válogatni, mert azok a mohó tulajdonát képezik. Aki lemarad az akcióról, az a hulladékudvarban is leadhatja a lomokat. Ősszel újabb lomtalanítás lesz a városban, október 10-én és 17-én. Idén is megszervezik a hagyományos tavaszi virágoztást Eleken, olvasható a beol.hu-n. A város vezetése ezzel is szeretné még szebbé és virágosabbá tenni a települést. Jelentkezni holnap délután 4 óráig lehet személyesen a Városháza szociális irodáján vagy telefonon. A programban kizárólag eleki lakosok vehetnek részt, háztartásonként pedig egy növénycsomagot lehet igényelni. A virágokat május 26-án és 27-én osztják ki. Az időjárásról. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Ma melegfront jellegű hatások terhelik az érzékenyek szervezetét. Éjszaka csökkenni fog a csapadékhajlam, pára és kötfoltok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na gyerekek, itt vagyunk 7 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Itt vagyunk,
2: hello.
1: És már is folytatjuk jövéten. Ugye kitelepülünk, egy kicsit változékonyabbra fordul az időjárásunk jövéten, de nem baj, lesz egy pici eső, májusban az nagyon kell, aranyatér, visszaül a hőmérséklet, és igen, de nem baj, izgalmas lesz. Minden esetre ti még szép időben motoroztok hétvégén.
2: Időben kell elindulni.
1: Időben kell elindulni, én csatlakozom vasárnap, és a hétfő az még egyébként kiváló lesz, bárhol is vagyunk. Aztán azért érkezik egy hideg front, de nem baj. Nem baj, Győrben mi még 23 fokba kezdünk hétfőn, úgyhogy hétfőn...
2: Nem, az idő vagy a hőmérsékleten nem lesz baj. Tehát nyugodtan gyertek ki, max. Egy esernyőt, megcsináljuk megint a világ legcsúnyább esernyője versenyt.
1: Így van, maximum. Az mindig jó. Az mindig jó, igen. Gyorsan egy közlekedési ír, hogy mi a helyzet, nézzük, azt nézem, hogy csend és béke, nyugalom, gyerekek, nyugalom, sehol senki.
3: Nem jött még semmi.
1: Sehol senki, igen. Oké, jól van. Na, szóval ott tartottunk, hogy Juli játszik velünk egy ilyen kis találós kérdés, és mi ezt szeretjük, valami nagyon jó helyre megy ma. Hát, és itt már próbáltuk kitalálgatni, hogy hova megy. A Butt Plug Workshop az egyelőre úgy néz ki, hogy naphallgatója díjas, ennél többet nem tudunk. Ennél jobbat már nem tud szerintem senki írni. De ugye azt mondta, hogy ez egy jó program. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy itt aztán itt bénázás van, meg nem tudom, tényleg menstruációs vérrel festenek plakátot, meg köldökszözt gyűjtenek, hanem valami jóra megy. Valami jóra megy.
2: Hát az országos csibésztallér verseny, amit Kopi írt nekem egy 5 pontos.
1: Az nagyon jó. A Paksi Mogyoró kiállításod nagyon szerint, a csibésztallér is jó. Várj, hánykor kezdődik? 6-kor?
3: 6-kor kezdődik, 5:30-ra kell odaérjünk.
1: 5:30-ra. Hányan lesztek?
2: Hát lesztek?
1: De már úgy értem, hogy közösen, tehát többen vagytok, vagy egyedül vagy?
3: Hát rajtam kívül még mindenképpen lesz ott egy férfi.
1: Egy férfi lesz, Hát ez egy ilyen kettős program. Te meg egy férfi csináltok valamit. Wow, várjál.
3: De beszállhatsz te is.
1: Lakásban, teremben, zárt helyen?
3: Zárt helyen.
1: Zárt helyen zajlik. Valamit te tőle megtanulsz?
3: Igen.
1: Tanít neked valamit?
3: Igen.
1: Ő ezt tudja, jól csinálja?
3: Ő ezt tudja, jól csinálja.
2: Szájjal csinálja jól, vagy kézzel?
3: Mindenével.
1: Mindenével jól csinálja. De nem valamilyen ilyen hogyan vetközzek le erotikusan című marháskodás.
3: Már mert azt te már tudod.
1: Az meg egy úgy vetközök, hogy soha.
2: Át kell hozzá öltözni?
3: Át
1: kell hozzá öltözni. Szexi ruhát kell vinned?
3: Hát
1: mindegy. Amiben jól érzed magad?
3: Amiben jól érzem magad. Figyelj, annyira jó lesz, hogy én biztos, hogy nagyon sokat fogok sikoltozni közben.
1: Nagyon sokat fog sikoltozni. Kamerák vannak?
3: Lesznek.
1: Lesznek kamerák. Hova megy?
2: Testmozgás?
1: Menopauza workshop?
3: Az! Feri menopauza workshop.
1: Csacska gyurmás szobrászak?
3: Néptánc bemutató?
1: Igen. Betyár körtefőző verseny a 65. Hónajjal fingás kézzel? Hátraszaltó tanulás?
3: Nem. Ha eljössz, akkor egy kicsit összekócolom a hajad.
1: Nem, nekem ez nem tetszik, hogy bármi, amit egy férfi oktat, nem akarok férfitől megtanulni semmit valójában. Tehát ez rád dolog. Kis labda dobás?
3: Igen! Beletrafáltál!
1: Gyógytorna! Ripper Ferihez mész, hátraszaltó tanulni.
3: Ne, azt
2: elengedte.
1: Azt elengedte.
3: Azt nem lehet megtanulni egy alkalommal.
1: Hát, ilyen, szabad a gazda, nem
2: egyenes
1: tudom, hogy mit csinálsz.
2: Egyenes út a hajlékony derékért?
3: Hát én biztos, hogy fogok közben hajladozni, jobbra-balra.
1: Hajladozol, aha, és ott lesz egy férfi, valami tánc lesz ez.
3: Na, figyeljetek ide, volt hétfőn egy interjútok.
1: Igen? Hétfőn egy interjú. Erre milyen interjút csináltunk hétfőn?
3: Próbáljátok egy kicsit gondolkodni, milyen témák voltak hétfőn.
1: Hát ez már nekem nem fog beugrani.
2: Csütörtök van, Juli.
1: Igen, csütörtök van. Tegnapi sincs meg. Gyorsan daráljuk ezeket a témákat.
3: Szóval, ugye volt egy hétvégi hír, hogy a MOL székház tetejéről egy férfi leugrott.
2: Így van, én már tudom, mit csinálsz.
1: Bázisugrással fölmászott a MOL székháza, és leugrott onnan.
3: Uh-huh.
2: Tudod, mire megy.
1: Fogalmam nincs.
2: Nem már.
1: Hát ülök itt tök
2: hülye. Ebből nem tudod kitalálni, hogy bázisugrásról beszélgetünk.
1: Igen? Na most gondolom, hogy nem megy el bázisugrani egy terembe.
3: Legyünk bátorak!
1: Legyünk bátorak!
3: Nem, a tudod,
2: hova megy szerintem? Abba, amikor levegővel fújnak alulról, és egy szárnyas ruha van rajtad, és lebegsz egy csőbe.
1: Azt hittem valami jobb.
2: De nem biztos, ez csak az én
1: tippem. Ejtőernyőzni mész, befekszel egy ilyen alulról ventilátorra, fújnak, és akkor

0: Szólalt ebben a beszélgetésben Mátyás Máté, egy bázisugró.
1: Igen.
0: És van Csepelen egy ilyen szélcsatorna.
1: Az is csak szexet akar.
2: Semmi. A testet akarja.
1: Semmi, tudod, az is csak
2: egy... veled át,
1: jó szexet akar,
3: kicsit
1: persze.
3: Kicsit megfogom a derekadat.
1: Gyere, Juli, persze, majd egy kicsit lefeksz itt levegő, majd mökédálog, és akkor majd megkézzel, mit csinál. És akkor ide mész. Semmi erotika, annyi, semmi.
0: Annyira szomorú. És akkor ide mész.
1: Hát ez meglehetősen kiábrándító program. Azok után, amikor a fénykorodban milyen nagy dolgokat csináltál, ahhoz képest egy szélcsatornába vergőzod, mint egy ilyen büdös bogár, nekicsapodva a plexinek néhányszor, hát ez volt, nagyon gatya. Ez nagyon gatya.
0: Voltál te már ilyenen?
1: Nem.
0: Na. Hát akkor azért mondom, hogy gyere.
2: De ezért, mert van véleménye róla. Ő neki tartása van, nem megy
1: baromi el. Jól néz ki, míg megtanulod, de ugye ez eleve nem megy elsőre, tudod. Mondom, párszor fölcsapodsz a plexire, néhányszor bedarál a ventilátor, rácsal a rácsra, eljössz, hogy élet-halál ura a rács, ami ott megfog.
0: Alattam fog kikapcsolni.
1: És cseperem és cseperem. Cseperre, van, tudtam, hogy cseperem van. Igen, igen, igen.
0: Igen.
1: Voltál? Jó, hát jó, ja, igen.
2: Forogszott össze-vissza.
4: Jó, nem, nagyon jó. Nektek, jó reggelt, sziasztok.
0: Nektek jó.
4: Nagyon jó.
1: Most kimegyek, főzök egy kávét, ebben több adrenalin van.
4: Nem, nagyon
1: elesek,
4: jó.
1: Elesek még a motoros bakancsokba.
4: Nagy tévedés.
1: Kicsit elnézek a motoros sisakomra, az most is gurulok egyet Tigris bukvencbe, az most jobban felizgatna, mint ez. Francba.
4: Nagyon jó, amikor így bedőlsz a csatornába. Egyébként van egy kis képzés előtte, csak mondom. Spéci ruha van, igen, van egy kis képzés, és akkor.
1: Nem tudom, gyerekek, nekem Juli fénykorából azt idézi, hogy legalább hárfázik a nagy ajkaival valahol, miközben egyébként egy idős néni, érted, várat formáz a melléből, és közben hárfa tanfolyam nagy ajka, érted? Tehát innen indultunk, ehhez képest szélcsatorna, Csepelen.
2: Oh! Olyan szép programjaid voltak, Juli, tényleg.
1: Érted, elmentél egy társasházba mesztelen jogára, és a néni ott főzte a tarhonyás hús közben egy szobakonyhába, te meg bent ott már vetköztél, érted, és pucsítottál mesztelenül. Az program volt?
4: Az igen.
1: Ehhez képest egy szélcsatornás, fáradt ilyen kuponos program. Hagyjad már! Glamour napokat, csepeli ejtőernyőképzésben. Hagyjad már! Hát
2: egy
1: órát
2: fogsz gyakorolni ahhoz, hogy egy percet így.
1: Menstruációs vérrel festettél évek ezelőtt, érted? Felnőttél, megöregedtél?
0: Nem, de az összes ilyen program... Nem vérzel.
1: Menopauzában, hogy érted? Hát régen ilyeneket csinálni. Ehhez képest, érted?
0: Egy ilyen program van még a radarom, ami nagyon meredek, de hogy elfogytak ezek a programok.
1: A snowboarddal lecsúszni a műhavon, második kerületi sípályán.
0: Nem, tehát, hogy van még egy ilyen, amit így majd elmegyek és kipróbálok, és az azért durva, de
1: megkevesbedett, Júli bevállalás, hogy a vizelet megkevesbedik. Elfogytak, nincsen?
0: Elfogytak ezek a programok, tehát ha van, akkor küldjétek, és elmegyek rá, de hát baszki, mindent kipróbáltam, ami ilyen kicsit inger gazdagabb.
1: Igen, de jött az SMS csak, hogy megint éljek ki belőle szarul. Balázs, régen te is bunkó voltál, ma már egész vállalható vagy. Érezd jól magad, Júli.
0: Mindenki egy kicsit elfogy.
1: Mindenki egy kicsit megöregszik, egy kicsit felnövünk, egy kicsit nem akarunk már vért inni, vérrel festeni, bunkoskodni, felnövünk, megöregszünk, csendes rádióműsor leszünk. Te beledőlsz egy szélcsatornába, a Feri bolyonga izébe valahol valami kazamatában. Te felolvasó SMS Dosztojevszkijbe, én meg József...
2: Jut a gyerekek, idősödünk.
1: Én meg József Attila emlékházat látogatok szárszól, érted? Így múlik el ez a műsor, ami egyszer vérrel festett.
0: És zsűltitokban fétisklubokban jár.
1: Megvilágosodik, és csak BDSM és szadomazó klubokban jár kell, hogy legalább valaki tartsa a régi szellemiségünket. Hát így múlunk el, gyerekek. Igen. Na jól van.
0: Nem tudlak berántani.
1: Erre?
0: Uh-huh.
1: Hát figyelj, ha semmi más nem lenne a világon, és mindenki meghalna egyszerre, és ez az egy csepeli klub működne még, akkor sem mennék oda célcsatornába botladozni, ott hülyén egy ruhában jön, nekiesve párszor a plexinek.
0: Nagyon-nagyon sokat nevetnénk.
2: Az biztos.
0: Nagyon-nagyon fájna a pocakot, annyit kacagnál.
1: Nem, de majd mondd el azért, milyen volt, kíváncsi vagyok. Meg csinálj valami fotót, vagy valamit.
0: Ja, az mindenképpen, persze.
2: Videó lesz.
1: Videó, van
2: és
1: belőle.
2: Ugye nagyon jó, mert szánalmasan nézel nagyon ki, mert elhúzza az arcodat a izéja.
0: Igen.
1: Hát az ugrás közben is, azért amikor 4000-ről zuhansz, akkor az arcod azért az ide-oda megy.
2: Egyébként, hogy mennyire szánalmas a dolog, van belőle magyar világbajnok. Mert ebből van világbajnokság.
1: Ja, figyelj, ebből brutálisokat csinálunk. Belép, hátraszaltó, három hátraszaltó, lebeg egy kicsit, föllövi magát magasra, visszamegy, ugye emelkedik, süllyed, brutális, ügyesek.
2: Na most ez nem te vagy, Juli. Nyugi.
0: Aztán nagyon meg fogtok lepődni.
1: Ez a veszély nem fejlődő, hogy rádőj a ventilátorja, dobj egy hátraszaltot, kicsit fölemelkedjél, visszasüllyedj, ez így ebben a formában nem.
0: Rádőlök a ventilátor, azt hallom, hogy katt, és kikapcsol.
1: Nem, rádősz a ventilátor, és azt látod, hogy alattad a rács egy kicsit így behorpadva megreped. Igen, és hirtelen betűnik, és csak egy ventilátor.

0: majd betalál a ventilátor. Na, az látod, az Juliskás program.
1: Máté, fogod a bukám, kérlek, húzd ki.
0: Igen. Na mindegy, gyerekek, én kérek elnézést, drága hallgatók.
1: Ezt feldiszkoztad,
0: egykor ez a rovat ez nagyon működött. Ma már ez van, hogy szélcsatornába fekszik.
2: Ha messzelenül csinálod, arra azt mondjuk oké. Okay.
0: Igen. Valami,
2: tehát
0: valami
2: legyen benne.
0: Valami van, ez így nagyon kevés.
1: A szélnyomás feltolja az implantátumokat a lapockámra. A vizslafülek.
0: Na gyerekek, beszéltünk arról, hogy elvileg felröppent szakmai hírekből, hogy búcsúzik a tények. Ugye erről beszéltünk. Hogy lehet, hogy vége, átszabják, átnevezik. A Göncit meg a Marsit már gyorsan kikapták ebből a történetből.
1: Nyaralni,
0: nyaralnak, pihennek, igen. És úgy néz ki, hogy hát felröppent iparági pletykák szerint ugye a TV2 megszünteti a tényeket. Ugye az infotainment műsorok megújítják ezeket a műsorokat. És hát a brand eróziója miatt szükség van arra, hogy fikcióból újra, hát hogy is mondjam, csak tények legyenek, mert ugye ez inkább egy fikciós rovat volt. És új brendekkel, a tanulságok levonásával indul a tények. Mi legyen a tények utolsó mondata? Nézzük akkor ezt így meg ebben a formában. Gyerekek, 20 éves brand, hány éves a tények? Hát miatt a TV2 van, nem? 97 óta nagyjából. Igen. Híradó RTL tények. Tények az TV2. Szerintem nagyjából ott indultak ők is. 97-ben indultak a kereskedmények, a tények talán egy-két hónappal később, vagy egy évvel, nem tudom. De hogy még a Pálfival, a Stállal, emlékeztek? Tehát, hogy ez innen indult 100 000 évvel ezelőtt.
2: Basszus, tényleg.
0: Ők voltak először. Igen. Egy vidám kis hírra, mert közben azért adtak vidám híreket. Belehallgatunk, hogy milyen hírek voltak a tényekben, vagy milyen hírek is voltak a hírekbe? Egy olyat találtunk, ami egyébként egy méltó kilépője lenne, ilyen szépen elbúcsúztatnának. Ti láttátok a távirányítót önhatalmulag használó kakadut?
2: Ne arra, hogy nem.
0: Búcsúzzon így a tények, most... hogy lépjen ki ezzel az éterből, a világból és a televíziózás történetéből, és akkor minden megvan,
1: most
0: bocsátva.
1: Most, nem megyünk háborúba, most pár odafélnek a kakaduk is a távirányítóhoz.
0: Igen.
1: Mit csináltak a
0: kakadú? Van egy kakadú, ami ellopkodja a távirányítót, bekapcsolja a tévét és zenét hallgat.
2: Persze, hiszen... csatornát vált és hangerőt ad a kedvenc zenéjére. Ne szórakozzatok már, ez irgalmatlan szivatás.
0: Figyelj, megmutatom, most nézzek, ez real vagy nem real? Tessék, ugye a tényekben azért tudjuk, hogy sok minden nem volt valós. Tehát hogy azért, hogy sok minden történt. Figyelj, hallgass meg.
2: Eddig jó.
0: Jó, már.
3: Maga táncolni kezdett. Kapcsolta a tévét a távirányítóval, a sötétben egy kakadú, és a zenét meghallva táncolni kezdett. Biztonsági kamera vette fel, figyelj, ahogy a madár gyakorlottan használja a távirányítót, majd a bekapcsolt hangos zenére táncolni kezd, ahogy önök is látják. A kakadú felébresztette a ház lakóit, akkor a hangerővel hallgatta kedvenc slágerét. A gazdája nem hitt a szemének. Jackson, így hívják a kakadút, állítólag nem először csinált ilyet. Különleges kapcsolata van leginkább a latin-amerikai előadókkal és rapperekkel.
0: A kakadú bekapcsolja a tévét magának, és hallgatja a zenét, és táncol rá.
2: Ad rá hangerőt, és bekapcsolja a nappaliban lévő diszkólámpákat. Majd
0: fikció.
2: Áthívja telefonon a haverjait, és szendvicseket készítenek piros arannyal a buli előtt.
0: Jó, mondom, hogy tények. Tehát, hogy azért, azért elmosódik a fikció a realitás között. Azért ne felejtsük el, ezt a tényekben láttuk. De nem tűnik AI-nak. Nem tűnik AI-nak. A tévét bekapcsoló kakadú.
1: Érdekesen volt felsnittelve ez a történet. Először látsz egy ipari kamera felvételt,
0: igen.
1: Majd egyszer csak ott van a kakadú, és premier plánban egy kamerába, tehát egy telefonos kamerába táncol bele. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egyébként létezik ilyen kakadú, amelyik egyébként tudják, hogy mozog a zenére, de hogy ez nyilván be volt állítva. Tehát oda tették neki elé, lekapcsolták a lámpát, és most ezzel...
0: Ő bekapcsolt, tehát akkor ő megtanult, hogy kell rálépni.
1: Igen.
0: Nem teszi össze egy kakadú egyébként, hogy bekapcsolom a tévét, és abban zene szól, és az nekem jó, és arra táncolok? Ez már meghaladja egy madár képességeit?
1: Én szerintem nem, ő tudja egyébként, hogyha megnyomja azt a gombot, akkor elindul a zene. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokszor gyakoroltatták vele, hogyha itt rányomod a kis lábadat, akkor elindul a zene.
0: Azt írja Gergő, hogy követtem ezt a kakadút, nagyon sok videó van fent róla, a hír igaz.
2: Tehát... Igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sok magyarországi követője van, egy követőt idézek, az a kedvencem, amikor a kakadú Alexát, tudod, a mesterséges intelligenc, utasítja, hogy kapcsoljon be zenét.
0: Ne!
1: Ja, de ne!
0: Ez a Tények pluszba volt. Kapcsolj valami zenét! Ez a Tények pluszba volt, valószínűleg. A 21-23 órás kiadásban, igen.
1: Na, de egy kakadúnak meg tudod azt tanítatni, hogy mondd azt, hogy Alexa, play music, ennyi. Tehát, hogy és akkor ezt bemondja...
0: De nincs ebben valódi kognitív képesség, hogy ő érti, hogy utasítja az AI-t, ami bekapcsolja a tévét, és akkor ő erre táncol. Én ezt feltételezem,
2: hogy azért ez működhet. De ha magától csinálja meg, akkor össze kell tegye, hogy ennek az a végeredménye, hogy szól a zene.
0: Aha.
1: És az nem lehet, hogy...
0: Igen, mert akkor rájön arra, hogy szól a zene a végén.
1: Vagy az nem lehet, hogy tudod, megtanították rá, és pontosan tudja, hogy ha mondjuk megnyomja a gombot, akkor utána kap valami jutifalatot, vagy bármit.
2: Na, de itt nincs jutifalat. Itt...
1: Hát utána, te azt nem látod, hogy odaadta utána, csak utána ezzel a felvétellel csinál mondjuk másfél milliós megtekintést.
0: Jó, mondom, tényekben láttuk, tehát ez innentől kezdve azért megkérdőjelez bármit.
2: Kedves hallgatók, jöhetnek a sztorit a sört kibontó jacuzziban ülő kutyátokról.
0: Igen.
2: Jó, aki saját maga kapcsolja ezt.
0: Igen. Claudia vagyok, a Fókuszban sokkal durábbat láttam. Jó? És megcsináljuk a tények utolsó mondatát?
1: Csináljuk.
0: Jó, tehát oké, ha mondjuk tényleg vége a tényeknek, nézzük meg, mondjuk holnaptól, vagy jövőtől vége a tényeknek, egy utolsó mondatra még, akkor még ültessük vissza a Göncit meg a Marsit.
1: Jó.
0: Nem?
1: Hát ők köszönjenek el. Hát ők voltak az emblematikus arcok.
0: Egyébként... Hát emblematikus, igen, de hogy arcai mindenképpen, de hogy ők köszönjenek el akkor. Tehát mi legyen a tények utolsó mondata, amivel megszűnik? Ha megszűnik, és igazak az iparági pletykák. Mi legyen az utolsó mondat, jó?
1: 1997. október 4-én indul.
0: Ma ezt mondom, júniusban.
2: Hát 29.
0: Júniusban indultak a kereskedelmi csatornák, igen, és nagyjából ott vagy szeptemberben, és októberben elindult a tények, igen. Stál és Pálfi, szerintem ők voltak talán először a műsorvezetők.
1: Tudom, hogy egy ilyen trombita szólóval.
0: Jó, utolsó mondatokat várunk Anikótól. Szilenciú elfújják, igen. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után, zene nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhangeli.hu-n.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
0: Reklámot hallottak.
8: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felső Nyomás utca 256.
10: Újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
11: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
12: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu.
13: Taxi! Taxi! Ne bízd a szerencsére! Töltsd le a Termál Taxi applikációját! www.termal-taxi.hu.
14: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
15: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol 2 napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcs kert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
16: Vízi és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
17: Reklámot hallottak.
18: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Egyre zöldebb a NAV, időközi választás lesz Békés Csabán, 3 óvodás került kórházba Csorbáson. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linz Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
20: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papírt sem kell használnunk.
19: Időközi ukrán nemzetiségi önkormányzati választást tartanak vasárnap Békés Csabán, írja a beol.hu. A helyi ukrán közösség 2 képviselőt választ, a szavazást a polgármesteri hivatalban rendezik meg, összesen 27-en jogosultak voksolni. A szavazólapon 2 jelölt szerepel majd mindketten, a Nova Via, Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok Egyesület színeiben indulnak. A jelöltek Horbány Artem és Pokovpa Erika. Az időközi választást azért írták ki, mert az önkormányzat elnöke Potapenko Alexander elhunyt, egy másik képviselő, Zsilinszki Natália pedig lemondott. 3 csorvási óvodás került kórházba lázas hányásos hasmenéses tünetekkel az elmúlt napokban, értesült a beol.hu. 2 gyermeket Szegeden az intenzív osztályon ápoltak, egyet pedig Budapesten kezeltek. A megbetegedések miatt népegészségügyi ellenőrzés indult az óvodában és a főzőkonyhán is. A vizsgálatok során eddig nem találtak szabálytalanságot, és kizárták, hogy a fertőzés a napközis konyháról terjedt volna. A szakemberek azt is vizsgálják, hogyan kerülhettek ezek a baktériumok a gyermekek szervezetébe. Az orvosok szerint a fertőzéses megbetegedések több dél-magyarországi településen is megjelentek. A 3 gyermek állapota időközben javult. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Este 16, hajnalban 14 fok valószínű.
21: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
17: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello.
1: Hello.
0: Drága hallgatók, 3-4-8 lesz pontosan 5 perc múlva. Gyönyörűen süt a nap, jó idő van, és hát jó idő is marad egész hétvégére.
2: Volt egy kis eső éjszaka, az biztató, reméljük lesz még.
3: Elverte a port, arra pont. Arra pont.
0: Így van, így van, igen, igen, így van. De legalábbis itt Pesten volt egy ilyen nagyobb lokális vihar, nagy széllel, szakadó esővel. Igen. És ugye arra beszélgettünk, hogy itt nagy brendek szűnnek meg, gyerekek, iparági pletykák szerint megszűnik a Tények is például, ugye vége van. Nem a klasszikus mondatot akartam mondani, hogy vége van kicsit, de úgy néz ki, hogy vége van, átszabják, a brand kicsit megkopott, és hogy nyilván át kell alakítani itt sok mindent, ugye, az infotainment műsorok is megújulnak, átszabják őket, a brand, hát hogy is mondjam, csak talán eróziója miatt, ugye, ez így szépen szólva, erre van szükség. Új brendekkel, talán új műsorvezetőkkel indul majd újra. Az egyébként ikonikus, valamikor ikonikus műsor, mert hogy 97 óta megy.
3: Igen.
0: 97 óta. Azért az kemény, gyerekek.
3: Az. De egyébként ez egy teljesen jó kicsekkolós mondat lenne Mars Janikó, így félkönyökre erekszik, és azt mondja, hogy vége van kicsi.
0: Vége van kicsi. Nekem az is nagyon tetszik, köszönjük, hogy velünk voltak, és most napszövegben húzzuk fel együtt a redőnyt.
1: Mi van odakint?
0: Igen, hogy mi tulajdonképpen mi van odakint, igen. Ez is egy jó mondat, igen.
3: Köszönjük, hogy éveken keresztül velünk nézték a párhuzamos univerzumot.
0: Igen. Kedves nézőink, eljött az idő, amikor már nem kellünk, mert igazat kell mondani, írja valaki, igen.
2: Megdöbbentem, köszönünk el. Bocsánat a milliárd, megdöbbentő.
0: Szóval. De valami kedves hír lehetne. Tehát a kakadús hír az abszolút
2: az
0: jó
2: hír.
0: Lenne,
2: igen.
0: Az abszolút jó hír, nem? Hogy a kakadús hír elbúcsúznak el. Tehát akkor már valami ilyen legyen, hogy valami ilyen kilépő legyen meg. Igen.
3: De akkor már mindenképpen mondjuk Tóth Gabi énekeljen a végén valami. Egy jó asszony mindent megbocsájt.
0: Igen. Tények, utolsó mondata, lelépünk, gondolom nem gyalog. De szép utolsó mondat. Igen.
3: Jó, a Tények új neve az Igazság Ligája lesz.
0: Kíváncsi vagyok. Ilyenkor új név, új műsorvezetők, nem? Minden van így ebben a...
2: Bizony, meg új tartalom is.
0: Meg új tartalom is, igen.
3: De akkor lesznek klasszikus hírek is?
0: Szerintem klasszik híradó lesz. Tehát, hogy az, ahogy egy híradó a műfajában valójában szakmailag fölépül, annak mindenfajta szakmai kritériumával együtt, igen.
3: Teljesen új stábban, új arcokkal.
0: De az is nagyon jó, hogy Gönczi Gábor utolsó mondata, Mars ki, Anikó. Igen, ez is nagyon jó, csak egy apró kicsi névváltoztatás, a Tények helyett csak annyi lesz, hogy tényleg. Szellemeseket írnak a hallgatók, igen.
3: Legnagyobbat idézve, hazudtunk reggel délben este.
0: Az is mennyire durva szálló élet, így van. Na jó vagy, gyerekek, köszönjük szépen. Drukkolunk akkor. Az igazság oda át van. Mindenesetre mi azért ezeket a kakadús híreket, ezeket szerettük. Előttől megnéztük azért, ennek a kakadúnak tényleg van sok-sok ezer felhasználós oldal, amiről beszéltünk a hírek előtt, és valóban be tudja kapcsolni a tévét, és táncol. Tehát, hogy oldva azért a politikai híreket, néha a Tények is tudott olyat hozni, ami valójában működött, ez a kakadó, ez ott van. Tehát ez egy létező történet. Instán követik.
3: Állatos oldalok nagyon nagyokat mennek.
0: Az állatos oldalak az valahogy az embereknél nagyon nagyot mennek. Igen, macskás, kakadús, ezeket szeretjük.
2: Igen, pedig
0: de nem tudom, hogy mit valójában.
2: Hát az, hogy cuki. Ennyit. Cuki, meg megdöbbentő, mert tudod, hogy nem ő csinálja az oldalt, hanem a gazdája, ugye?
0: Igen.
2: Vélhetőleg. De ugyanakkor meg aranyos, ez a kakadó, ez ilyen vicces, megdöbbentő, hogy úristen, bekapcsolja a tévét.
0: Igen. Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
2: Volt meccs!
0: Volt meccs, mi volt a meccs? Mi
2: fognak itt játszani?
3: Május 30-án jönnek.
0: Hoppa! Május 30-án jönnek Magyarországra.
3: Igen.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
3: Na ne szórakozz.
1: De már úgy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
3: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
3: És nem mész el?
0: Nem.
2: Más dolga van.
3: Mit vágjak hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom még, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
3: Hát
0: köszönöm.
3: BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
2: Igen. Biztos nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
3: Arsenal, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain, hát Messi, tudom.
2: Úgy van. Így talán már érted, hogy miért nem megy.
3: De nem, tök
0: az mikor van, ezen a most hétvégén, vagy jövő héten?
3: Május 30.
0: Az jövő hét hétvége. Vagy olyan, nem, az
2: hát
0: két
2: hét. Még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
3: Na, állj. Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hilti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
3: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, hogy május vége.
3: Emberek eret vágnak most. És
0: nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Tudom, május nem tudom, például kocsit mosok.
2: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
2: most följössz. Értem. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesér is hazamegyek.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Jó motorozás. Szombaton visszajövök is, de még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-visszát.
2: Na, hát csupi. Érez ennyit?
0: Jó, hát csupi,
3: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Nem,
0: az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, ha tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
3: az
0: Orbán.
3: Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg vannak.
3: Belépsz, és azt mondod, Vitya, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban. Igen?
3: Igen.
0: Hiba volt?
3: Igen.
2: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
3: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
3: Ja?
2: Érted? Hát van tartása.
3: Azok nem hívtak, hogy így jegyet adnak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
3: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jobb program.
2: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program? Nem lehet tudni.
3: A Gergely Ugornyai felolvasó estre nem
0: jön. Mi van, érte, taprocsét?
3: Kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
2: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
3: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkiismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
3: Budapest. Tudod mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
3: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőbe menjél.
3: Hol van a kis jegy?
2: Nincs.
3: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
2: de a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
3: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem.
2: Nekem volt londoni meghívásom, George Michael koncert.

0: Londoni koncert George
1: Utána
0: Michael.
1: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál
0: helyette? Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
1: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atyaisten.
1: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden, kaja, pia,
1: gyerekek,
0: koncert.
1: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár, és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
1: Nem láttad.
2: Adja
0: ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
1: Egyébként igen.
2: Egyébként meg valószínű.
0: Gyújj, berakok egy popcorn, de a mikróba...
1: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
1: A sör olyan, amilyen.
0: Lelucsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
1: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Metrózgatok ott a várom, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos, ami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi. De ott bajba kerülök, ott még jó, meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
1: Nem adnak neki kicsi... például parkolót a izé alá, érted?
0: Lehet
1: a
0: volna.
1: Stadion alá.
2: Most ne szórakozzál.
0: Elmondom neked, hogy minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
2: Hát, hogy
0: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor fölhívod.
2: De nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, az olyan lehetőség,
2: hogy... A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom igen. Nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Pillanat, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenába. Fogalmam sincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen igen. Van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem, igen. Nem,
0: akkor nekem valami
2: van.
0: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
1: túl
0: mozit
1: nézek.
0: Túl sok
1: jót kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: tényleg, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, hogy figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
1: Hát szerintem az
0: valaki,
1: lenne az igazi Jedi. Azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
1: szombat délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok.
0: Sziasztok, egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok el, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
1: Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
1: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdelek egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most, hogy egy 6 millió, akkor eladom 3 millióért. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzószájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így halva titeket valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet látva, már visszacsinálni.
0: Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
1: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Tehát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát hogyha de most jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre,
0: igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre?
2: Elmennél.
0: Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél.
3: Ez egy társadalmi esedmény, persze.
0: De ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
3: de
0: működünk.
3: Hát, megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. De érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
2: Nem,
0: el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez igen, igen, benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
1: Pocizgatok itt lenne.
2: Ki volt a pályán?
0: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanba vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés, kijövő.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát,
2: bárki jönne, előadást tart, itt jön, fellép, akár, hogy azon ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. De azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
1: Jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
1: Hogy hihet?
0: Jön a Jézus, ezt, meg a...
1: Nem,
0: a
1: az a
0: tollak.
1: Az a Buddha fődi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
1: Azaz.
0: Volt már itt.
1: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
1: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
1: Motorozunk, vagy nem.
2: Bejelentkezek a kozmetikushoz, kérek egy intim gyantát.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma? A bölcsesség óceánja, hol kolbászol? Mikor jön ide?
1: Nekem bölcsesség fogam van, a bölcsesség óceánja.
0: Május 22, lábszőrtelenítés este 6. Hát tele vagyok. Hát tele vagy.
2: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van idő?
2: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen,
2: akkor
0: jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
2: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
1: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, igen, és ilyen biztos, soha többet alkalom.
2: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
1: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt a papot.
2: Lett a tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
2: de
0: nem.
2: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
1: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kis
1: vagy. Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva. Nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis Pest és Turkeve foszdrukkerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi ilyen
1: dögölj. Valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
1: Aha, és aki hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
1: Nem.
0: Ugye? Hogy valójában nem.
2: Én úgy vagyok vele, hogy ezerszer jobb egy ilyen program, mint hogy otthon ülni, és nem tudom, 22-szerre bekapcsolni a Netflixet.
1: Nem biztos.
2: Tehát, hogy minden ilyen program, az egy lehetőség arra, hogy valami új dolgot láss. És kevés ilyen program van az életben, amihez így odaférhetsz.
0: Aha.
2: És ha lehetőséged van arra, hogy valami történjen,
0: akkor benned van egy ilyen fombó, igen, hogy nem maradjak le.
2: Jó, van,
0: nem úgy érzem, hogy te most ebben vagy, hogy van egy ilyen habzsoljuk az élvezeteket, az életet, és éljünk meg mindent, ami lehetőség adódik. Nem?
2: Hát látod, megyek szélcsatornára.
0: Hát mész szélcsatornára, érted? Mehetnél ánusz fehéríteni, és érted, erre szélcsatornába mész feküdni. Na jól van, jön egy vendégünk, gyerekek, huha. Vendégünk érkezik hozzánk, és mindjárt erről beszélgetünk. Ölelésterapeuta?
2: Igen.
1: Júli, te ma magadnak választottál?
0: Na, mindjárt megnézzük, mit jelent ez pontosan 3 perc vagy 8 óra.
4: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
1: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
2: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest partner.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outlet bementek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fúss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
12: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
13: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7 999 000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
14: Skoda.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szeretettel vár május 9-én Dévaványán a Túzok Fesztiválon. Ismerd meg a puszta természeti kincseit, a túzok védelmet és találkozz őshonos házi állatokkal. Színpadi műsorok, kézműves vásár, gyermekprogramok, természetismereti vetélkedő, pivajból készült ételek az egész családnak. Találkozzunk Dévaványán május 9-én.
17: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
18: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
19: Hivatott főnök.
14: Itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára.
19: Már is indulunk a Digbuildhez.
20: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
21: Lövényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
22: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
23: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
22: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
23: Most a tavaszi akciós árakon felül
22: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
23: És ez még nem minden.
22: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
23: és fesztivál hangulattal készülünk.
22: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
23: Most hétvégén
22: találkozzunk Gyulán
23: a Virágok Fesztiválján.
22: Gyulai Kisgépcenter.
23: Várunk szeretettel.
24: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
25: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
26: Békés Csaba, figyelj!
27: Május 9-én egy éves az Alibi Bár,
26: és ezt egy brutális nappal ünnepeljük.
27: Programok és ajándékok egész nap.
26: 14.30-tól Alibi szülinapi pókerkupa.
27: 15.30-tól Alibi mozi.
26: 18-tól szülinapi kvíz.
27: Este 9-től karaoke és diszkó kifulladásig.
26: És figyelj!
27: Éjfélkor ajándékeső. Akár egy wellness hétvégét is hazavihet.
26: A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
27: Info alibibar.hu.
26: Foglalás 0630 122 51 52.
27: Ne maradj le! Alibi Bár, május 9.
28: Reklámot hallottak.
29: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
30: Tarolt a fagy a szőlőkben, jól szerepeltek a békési rendőrök a pisztolyversenyen, a kerit idézték meg a csabai piacon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
31: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így akkor 80-valány évein, akkor azért nem éltem, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem az uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve a kisza melletti rész, ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs, szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
30: Kiemelkedő eredményeket értek el a békési rendőrök a Budapesten megrendezett Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyen, olvasható a behír.hu-n. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bevetési egységének tagjai a kategóriájuk első két helyét is megszerezték. Néveri Gyula főtörzsőrmester bajnoki címet nyert, míg Lukovszki Szilárd főtörzsőrmester második lett. A versenyzőknek 5 különböző pályán kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, köztük taktikai házas és célba lövő feladatokon. A rendezvény a szakmai gyakorlás mellett az elhunyt rendőr kollégák előtti tisztelgésről is szólt. A Békés Csabai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Oktatás múltjáról szóló könyvet mutatták be a Békés Csabai Irodalmi Estek legutóbbi programján. A beol.hu számolt be róla, hogy az eseménynek a csabai piac adott otthont. A sorozat immára a 226. állomásához érkezett. A középpontban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzés 50 éve Békés Csabán című kötet állt. A kiadvány 2004-ben jelent meg, amikor az iskola felvette Cvak József nevét. Az esten részt vett az intézmény korábbi igazgatója, Benkorné Dudás Piroska is, aki arról beszélt, hogy fontosnak tartotta a jó közösséget és azt, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Este 16, hajnalban 14 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója, a klímamegoldások szakértője, a Sebi Klíma. Sebi kötőjel klíma.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Őrjülő! A jobb felső sarokban, ne tudjátok meg, minek a szakértője! Juli! Itt van!

0: 90-es évek diszkó buddhistája!
1: Pohárport legalább elindul a kelincsig
2: valahol.
3: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok. És leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
0: Na, hát aki elmegy hozzád, az jól veszi. Nem? Vagy volna olyan, aki azt mondja, hogy
3: jaj, mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor... van, hogy már elég az is, és közben mondja a magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
2: Most azt mondod neki, hogy igen, ez az a rossz lányok 20 ezer év, igen. Értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menj el.
3: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát
2: igen,
3: már itt élménybeszámolókat
2: olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
3: Nem.
2: És valaki belép, és azt, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül?
3: Hát egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor vagy megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van egy családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen teljesen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már el tud indulni egy beszélgetés.
1: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
3: Igen, van egy szék is, hogyha ő először így távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
2: És tehát van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra bizarr. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
3: Igen.
1: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
3: Ahogy szeretném.
2: Ne csináld!
3: Ez így van.
2: Felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek.
3: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
2: És akkor nekem kívülik ennyire bizonyolod. Ahogy a feleséged nem csinálja.
0: Valószínűleg a feleségétől ezt nem kapja meg, azért
3: megy
0: hozzád.
3: Így van. Ugye általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
1: És
2: addig kérdezek, amíg gondolkozol, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
0: Ja, tehát, valaki büdös?
3: Nem szükséges.
2: Nem szükséges. Nem, nem. Nem, nem. Már szokott lenni, hogy dusfürdő.
0: Az egy másik szolgáltatás.

0: most a pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi, csak idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon, nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
1: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
0: Tehát, hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egy ilyen etikai, vagy
1: morális? Hát most, hogyha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy odaszuszog?
0: És neked nem fura, hogy 8 órában vadidegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
1: nem tevő... mint szuszog oda.
0: Nem mint szuszog
1: nem,
0: oda.
1: Nem, nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: ez az, hogy
1: a buksiát.
2: Simi van közben valami kis?
1: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, hogy mondd a nevem, mondd a nevem.
1: Nem.
0: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
1: Egy-kettő visszatérő már van.
0: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
1: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
0: Aha.
1: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
0: De egy párkapcsolat nélkül van?
1: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már úgy tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen
0: el. Hogy egy gyászterapeutához, vagy egy komolyabb terápiára.
1: Így van, tehát hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust, aha, ilyen és ilyen témába keressen fel.
0: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
1: Ugyanezért.
2: Mert hogy otthon nem kapja meg.
0: Mert hogy
1: otthon,
0: a férjétől...
1: otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
0: A végén fekszetek kis kiflibe?
1: Tehát, hogy nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
0: Aha.
2: Csak megfogjátok egymás kezét?
1: Nem, nem.
0: Csak megölelegetnek.
1: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor úgy bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
2: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
1: Igen.
2: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
3: Hát csak megfordul.
1: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy fér se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
0: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
1: Sose kérdeztem még erre.
0: Nem kérdez, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
1: Információm.
0: Egyébként neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
1: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
0: Aha.
1: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
0: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, ahol az ember, oké, hogy kócs lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelés terapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
1: Nincs még erre.
0: Tehát erre effektíve képzés nincsen.
1: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
0: Tehát úgy, mint a Tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon a zárt szobákból, az emberek ölelkeznek.
2: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
3: Neked lábam most szükséged.
0: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
1: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzsarolnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
2: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nála?

0: fél óra az 20 ezer forint, és az egy óra meg 25.
1: Na, nem is ugrott akkorát.
2: Nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
0: Hát ezt adja a találkozó maga.
3: Szól közben valami kis zene? Isztok előtte egy pohár bort?
0: Én szoktam betenni egy kis halkzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
3: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
0: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
3: Tehát, hogy úgy megfogtad, megöleltem.
1: A meló az meló.
2: A masszőr, hogy jönnél, ha a masszőr is olyan kapolyat, aki nem feltétlen, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
0: hát ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs hogy meg büdös? A szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadságszaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
1: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás. A beteg részéről, nevezzük így, hogy beteg.
0: Igen,
1: a páciens részéről egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés, az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy oké, meg vagyunk.
0: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
1: Valami elindul benne.
0: Igen, elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt.
2: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
0: Még nem, igen, nem. Majd szólok, jó? Majd.
2: Már nem a Gyűre gondoltam.
3: Semmi luxus nem volt az életemben,
2: egy
3: olyan hiányaim voltak.
2: Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem, nagyon szeretném. Most vágyik egy forró öleléssel, láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány páciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
0: A 2-3.
2: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
0: Hát ezért nem minden nap, de úgy nagy átlagban.
3: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor keresenek?
1: Karácsony előtt.
2: Igen, karácsony
0: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva a karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként

0: Készülődőre vesszük a dolgot. Aha,
1: meg hát hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy te, vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
0: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért?
1: Na, csak
0: te
1: kérdezem.
0: Párod elfogadja, hogy rádiózol?
2: Majdnem ugyanaz.
1: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, mert ennél vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
0: Teljesen hétköznapi van minden.
3: Elfogadja.
0: Aha, persze.
3: És most összebújunk?
0: Gyere,
1: Juli, nagyon.
0: Én menjek oda, vagy te jössz ide?
1: Juli nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon. Ez tök menő egyébként. Ölelés terápia.
0: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
1: Aha.
0: Igen.
3: Na majd most.
1: Nem, de ez hasznos. Nem tömeges. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudok, gondolod, hogy van a munká és képzés. Hát, az a
0: fél mérom. Óra 20 000, vicces.
1: Egyéb művészeti tevékenységről. Tudok számlát adni, akkor rendben van. Na, érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok
0: lényeset
1: kívánunk neked. Köszönjük szépen. Egy perc pontosan 8:30, Kismár Patriciával life coach-sal beszélgetünk. Az előző jövő mindjárt, rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
7: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
8: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
6: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
7: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és
8: nekre megéri rárajtolni.
9: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
12: Brutál jó árak újra a Hádában. Most éri meg igazán. Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe. Verhetetlen árakon. Női felsők már 1499 forintért. Ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
13: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
14: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
15: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
16: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év

0: veszélymentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
0: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
3: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők, Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
3: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csetettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Litászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk, kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
5: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
6: Azt csicseregték a madarak, hogy a Micromax C+C raktáráruházban megérkezett a tavasz. Beültetésre sorakoznak a rövid virágládák, a hosszú virágládák, a bádok kaspók, a függeszthető kaspók, a fonott kaspók, a kerámia kaspók, az orchidea kaspók, kicsi cserepek, a nagy cserepek, az óriási cserep és minden olyan cserepek, amit a környéken szeretnek. Tudod, mit csicseregtek még a madarak? Hogy ezeket mindegy helyen beszerezheted Békés Csabán, a Vidia udvarban, a Szerdahelyi utca 20 szám alatt, a Micromax C+C raktáráruházban. Tudod, ahol az árak alacsonyan szállnak.
7: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
8: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcs kert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
2: Reklámot hallottak.
3: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Nő az adatvisszaélések veszélye a mesterséges intelligencia fejlődésével. Jön a lomtalanítás Békés Csabán, virágosztás lesz Eleken. A Rádió 1 híreit Török Mónikától hallják. Már is mondom a részleteket. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
10: A személyes adatok újra értelmeződnek, ugye már nem csak azt számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
9: Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csaba két körzetében, hívta fel a figyelmet a beol.hu. Az első körzetben szombaton, a másodikban egy héttel később, május 16-án viszik el a feleslegessé vált holmikat. Ezt állítják például a bútorokat, matracokat, szőnyegeket és gyermekjátékokat, viszont nem viszik el az elektronikai hulladékot, gumit, építési törmeléket és veszélyeket.

0: veszélyes anyagot. A szolgáltató figyelmeztetett, hogy tilos a lomok között válogatni, mert azok a mohó tulajdonát képezik. Aki lemarad az akcióról, az a hulladékudvarban is leadhatja a lomokat. Ősszel újabb lomtalanítás lesz a városban, október 10-én és 17-én. Idén is megszervezik a hagyományos tavaszi virágosztást Eleken, olvasható a beol.hu-n. A város vezetése ezzel is szeretné még szebbé és virágosabbá tenni a települést. Jelentkezni holnap délután 4 óráig lehet személyesen a Városháza szociális irodáján vagy telefonon. A programban kizárólag eleki lakosok vehetnek részt, háztartásonként pedig egy növénycsomagot lehet igényelni. A virágokat május 26-án és 27-én osztják ki. Az időjárásról. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Ma melegfront jellegű hatások terhelik az érzékenyek szervezetét. Éjszaka csökkenni fog a csapadékhajlam, pára és kötfoltok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet!
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: 3:49 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Minket nem szántottak be, itt vagyunk. Egyszerűen van úgy technikailag, hogy nem indul el a hírek. Ez egy hiba. Valamilyen gépi hiba. Számítástechnikai hiba, itt nem indul el. Viszont akkor zene megy alatta, és ez a zene, ez 3 perc masszív garázdálkodásra ad okot.
2: Rég volt ilyen tartalmas és informatív a híre.
1: Nagyon tartalmas, nagyon informatív. Nagyon most vagy az alázenét hallgatjuk, ha már nem indul el, az már nem tud elindulni. Tehát akkor az kész, ez a blokk az ott bezáródott, ablak vége, kész, nem indult, ott nincs híre. Hogy vagy alá zene megy, vagy egy kicsit, akkor már hangeffektekkel feldobjuk, és minden, ami a hangeffektárban benne van, az ilyenkor megszólal. Valójában ez történik. Néha van úgy, hogy ahol technológia van, az megáll. Hát a budapesti hírek nem indult el. Tehát vidéken szóltak a hírek. És ilyenkor mi halljuk, ugye, hogy hát zene megy alatta. Na most az, hát az régi Balázsik hallgatóknak tudják, hogy azonnal mi jön. Kinyitjuk az effektárat, és kicsit
3: megspékeljük.
2: Ez most mi?
1: Igen, hát vannak az újoncok, akik ezt most nem értjük, meg mi történik.
3: Túszok vagytok, két köhögés az igen.
1: Igen. De vannak, akik imádják. Tehát van, aki azt mondja, hogy ha egyszer így ér véget a műsor, egyszer végezt a műsornak, így kell véget érni. Na, milyen volt? Várjál, időjárás, Ferenc. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Valaki csak ennyit, úgy látom, nem csak a tények, dobta be a kanalat. Igen, egy kicsit mi is letérdeltünk. Szóval ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflűben, nagy kiflűben feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
2: Hát én elkezdtem besunyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...
1: Felfoghatatlan, ami ott történik.
2: Visszatérünk a kitelepülések kicsit. Hogy elkezdtem besunyogni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, vegyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis...
1: Kék babzsákon bújnak.
2: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint teljesen egy édes pár.
1: A Laci csak mondja, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondom, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
3: Tudod, mi a forrás? Az elején egy kicsit zavarban vagy, igen? Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
1: Aha.
3: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
1: És akkor a kiengedés az,
3: hogy... Ez. Ez még belefér.
1: Te jó Isten, úristen. De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
3: Kellemes volt.
1: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
3: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöndörődjön.
1: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Tehát oda jutottunk, hogy emberek elmennek egy ölelés terapeutához, és kifizetnek 25-30 ezer forintot, hogy egy vadidegen ember kis kiflűbe megölelje őket. Amennyire vicces, annyira dermesztő, annyira abszurd, és amennyire abszurd, annyira valós, de hogy egyszerre minden,
3: de
1: nem?
3: Azon gondolkodom, hogy mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt többet ölelkeztünk.
1: Szerintem nagyobb volt a család, ott voltak a nagymamák, többen éltek együtt, benne volt azért ez valahogy jobban. Nem idegenedtünk el így egymástól ennyire, szerintem.
2: De
1: nem?
2: A testi ölelés az meg nem volt ilyen. Sőt még inkább kevés testi ölelés
1: volt. Igen, mondjuk a szüleink generációja nem. Kevésbé kapott, és ezért kevésbé tudott adni. Mi talán azt pótoljuk, amit nem kaptunk meg, vagy nem adtak meg
2: nekünk.
1: Igen,
2: viszont oda eljutott a világ, hogy most már legalább az igényed van rá. Tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog két ember között. Akár ez szülői kapcsolat, akár párkapcsolat, akár milyen kapcsolat, tehát hogy tök fontos, és ez fontos lett volna 50 évvel ezelőtt is, csak akkor nem volt divat, sőt, igen, kifejezetten fölháborító volt, ha te mondjuk a saját feleségedet megcsókoltad nyílt helyen.
1: Még fura, hogy itt az utolsó 5 percben egy kicsit ollóztatok, de
2: igen,
1: hát mindegy.
2: Igen, fosztad végig mellé.
3: Azt mondtam, legyen már egyben valami jó is.
1: Kicsit idő elollózgottatok, írja. De ez egy kicsit fura volt, hogy arra részünk felül, és látod, hogy masszívan ollóztok.
2: De... Akkor én kijövök, jó a látvány, de hát...
1: Kicsit túlszaladt ez az ölelése, de hát ha ollóztok.
3: Kicsit beletúrtam a hajába.
1: Igen, Covid idején miből ért, kérdezi valaki. Viszonylag friss a történet, mióta 1-2 éve csinálja.
3: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
1: Aha, nem, tényleg le a kalappal, meg én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
3: pont,
1: a világ.
3: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyik kötök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínűleg röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy

0: nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
1: Most mi, mert velünk mi a bajod?
0: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
2: lesz hogy könnyebb, igen.
0: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem, és nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
1: Ez az ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x ezer forintot egy órára.
2: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát azért ez...
1: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzám bújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
0: Szerintem
1: hogy oda eljársz?
0: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának, csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást. Aha,
2: igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyelj.
0: Így keltél föl?
2: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így,
0: hogy ezzel már dolgoztál.
2: Na eltakarozta a jó bűn. Menj, 35, köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy felöltöz? Jó? Annához akarsz menni? Annát is meg. Férfi ez, hogy nőz akarsz menni?
0: Ez egy szadomazó szolgáltatás.
1: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet erre a válaszod.
2: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy.
1: Egy utolsó szardarab.
2: Egy szardarab.
1: És mester.
2: Hogy maradtál eddig életben?
1: Nem érzem a családomban a helyemet sem.
0: Hát mert nincs is.
2: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
3: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
0: Te szerencsétlen. Hát veled is
3: nem
0: csak
3: tudod jó dolgodban
0: vagyunk.
3: Mit csináljál? Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg.
2: És lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára című szolgáltatás.
3: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne lennék.
2: Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinálta a Cserruzsi, de valaki.
0: Most milyen jól sikerült.
2: Azt milyen jó, milyen
3: de mi nem beszélgetnénk, tehát én nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
2: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába. Na mindegy, gyerekek, hát itt tartunk, ölelés terapeutánk is van.
1: Ha például nálad a Miro elmenne ölelés terapeutának.
0: Hogy elmenne ezt a szolgáltatást igénybe
1: nem,
0: menni?
2: Igénybe menni, vagy csinálná?
1: Nem, ő csinálná.
0: Nagyon meglepődnék.
1: De azon kívül, de mégis így rájön, hogy ez neki megy, jó lenne. Te úgy azért mit szólnál, hogy naponta 8 ember oda megy és megölelgeti ebből.
2: Én nem látom ebben a szexualitást,
1: nő.
2: Semmit.
1: Tényleg?
2: Semmit. Összebújsz, értem, megölelsz, nekem ebben semmi nincs. Most nyilván a párod csinálja, kinek mi fér bele, de hogy kevés, én nem látok ebbe szexualitást. Az, hogy a pari esetleg egy ölelésnél túl gondolja, oké, de én nem látok ebbe szexualitást. Összebújjunk, vágysz rá, gyere, megölelek, adok egy ölelést. Hát nem, én nem látom a szexualitást benne.
0: Az egyébként tök furcsa, hogy azt gondolom, hogy ilyen típusú munkát, az, hogy valaki ölelés terapeutává válik, azt főleg nők csinálják, nem? Mert valahogy szeretetet adni, meg kapni, azt inkább nőtől szeretné.
1: A kökén az ingyen ölelősöd, ő férfi volt.
0: Igen.
2: Ja, ugye, mert találkoztál egy ölelőssel, aki megölelte az embereket a kökén.
0: Igen, a határúton ugye jöttem fel a metróból, és ott állt egy férfi, egy ilyen transzparens alatt azzal, hogy free hág.
2: Mellett egy 50 kilós szatyorban Rolexek,
0: pénztárcák,
2: éves bérletek, iPhone-ok és minden, amivel közben kizsebelt a nyomorúságos nyugat-európai turistákat, free hág, persze, a kökén free hág, hagyjad már. Tudjuk, mit jelent a frihág a kökén. Mindenedet legombolták. A pénzedet, a tárcádat, az órádat,
3: közben
2: mindenet.
3: Közben megmotozott egy kicsit, tudod.
2: Frihág, igen.
0: Ja, és ő elmondta egyébként, hogy azt vette észre, hogy az embereknek nagyon nagy szükségük van erre, és hogy hozzá oda lehet lépni, ingyen ölel, nem kér érte pénzt, és hogy például a választások idején rengeteg olyan ember volt, aki csak oda ment hozzá, volt, aki el is sírta magát, nem mondott semmit, nem beszélgetett vele, csak fogta és megölelte. No. Tehát, hogy azért erre úgy tűnik, hogy ki vannak éhezve az emberek.
2: Igen. Ja, abszolút.
1: Na kérem szépen, tegnap előtt ugye matek kvíz, vagy mi volt? Irodalom kvíz? Én hoztam a töri kvízt.
0: No.
1: Én hoztam a töri kvízt a tegnapi töri érettségire.
2: Hát azért nagy képviselkedtem egy kicsit. Ugye tegnap belenyaltunk a magyarba.
1: Így van.
2: Most 9-től írják az angolt, és tegnap ugye április 12-től után megint történelmet írtak.
3: Volt a céhek, mindenféle volt, kérem szépen. Rákosi kor.
1: Azt mondták, hogy nagyon jó volt.
3: Jó volt, meg lehetett írni. Tényleg ezt meg lehetett írni, abszolút.
1: Kivéve annak, aki ugye a Rákosi kor helyett egy másik kort választott, de mindegy, egy ismerősöm járt.
2: Így. Igen, hogy rosszul olvasta?
1: Hát büszkén hazajött a gyerek, hogy megcsináltam, anya. Nagyon jó voltam. Igen. Majd elkezdtem mondani a Rákosi kor helyett a Kádár korszakot, hogy ő azt leírta.
2: Tökéletes. Annyi, hogy...
0: Talán azért is jár egy
2: annyi, hogy egy kicsit van egy kis időbeli eltérés, de van egy kis átsengés.
0: Én csak a szépre között. Emlékezem.
2: Plusz két pontért a gyerek leírta a Kádár
3: előtt. Igen, jó fej a tanár el fogja fogadni, mert a Kádárkor is volt.
1: Volt, csak nem ez volt a feladat. Volt. Hiába írod
0: volt
1: meg
0: jól. Volt egy első világháború, meg volt egy második is. Igen.
1: És akkor most te a másodikról írtál, de az első a tétel.
2: A másodikról írtál, de kellett volna, de ez az Antantot és az első világháború belekevetted. Egy kicsit tudsz azért az elsőről is.
3: A kettő tétel volt.
0: A másik következménye.
2: Volt Rákosi, meg volt Kádár is?
3: Igen. Hát, hogyha
1: volt tegnap.
3: De volt.
1: Volt
3: de
1: Kádár?
3: Volt a Kádár, de is volt benne, igen.
0: De az eszi kérdés az Rákosi volt.
3: Jó, ha jó fej a tanár.
2: És az eszi kérdése kifejtette a gyerek a Kádár.
3: El fogják fogadni.
2: Adjad már, te azt se tudja, mi van. Semmi.
1: A tanár se tudja, adjad már.
2: Nem úr, aki nem izé, kicsit herdálott az érettségének. Kádár korszak helyett megírta a Rákosi korszakot, vagy pont fordítva. Na
1: és akkor mi van
2: egyéb kérdés.
3: Megírta.
2: Ezt is tudom.
3: Én elfogadnám. Ha jól megírta, elfogadnám.
0: Leszámolj az 500 szót, tudod.
2: Na gyere, Töri, gyere, adjálj, de valami primitív évszámot, tehát nehogy nekem most itt jöjjön
1: nekem. Nem évszámos, kics haver.
2: A céhek és a nem tudom miek az összehasonlításával.
1: Első kérdés, az alábbi ókori vallások közül melyik nem volt politeista?
0: Igen.
1: Brahmanizmus, sintoizmus, judaizmus vagy egyiptomi hitvilág. Melyik nem volt politeista? Tessék, hát egy Töri érettségében nem csak izé van dátum.
2: Szegény gyerekek.
0: Szerintem judaizmus.
2: Judaizmus? Van jó válaszod is van? Vagy nincs jó válaszod?
1: A végén.
0: Hát a végén.
2: Ja, a végén.
1: Az alábbiak közül melyik rendelkezés nem tartalmazza az aranybulla? Dátum?
2: 1222, a megújítása 1351. Nagy Lajos. Nem, 1351 a megújítás. Az aranybullák és az Nagy Lajos, az Anzsú volt, először Károly Robert, majd Nagy Lajos.
1: Értjük, Sebestyén,
2: ja,
1: nem ez a kérdés. Melyik rendelkezést nem tartalmazza az aranybulla? Háromlási jog, ellenállási záradék, szerviensek adómentessége, fiú utód hiányában szabad végrendelkezés.
2: Na, utolsó.
1: A benne van.
2: Igen.
1: A fiú utód hiányában.
2: Amit tudom én.
0: Benne van.
1: Na melyik?
0: Áramlási jog.
2: Áramlási jog.
1: Beírtuk a háromlásit. Oké. Okay. Melyik felfedező érte el elsőként a jó reménység fokát? Magellán, Bartolomus, Diaz, Columbus, Kristóf vagy Vasco da Gama?
0: Szerintem ez utóbbi.
1: Jó reménység.
0: Vasco da Gama. Én azt mondanám.
2: Nem ő volt a jó reménység fokon.
0: Ott voltál?
1: Magellán, Diaz.
2: Szerintem a Magellán ment a jó reménységre, nem?
1: Ma, gyerekek.
2: Legalább ennek nézzünk utána. Ezt most le tudjuk gyorsan csekkolni.
1: Jó, beírjam a Magellánt
2: dob
1: azért.
2: Be a Magellán.
1: Beldobtam a következő. Na mondom.
2: Azért ez elég meleg.
1: Itt van. Tessék. Itt van a tiéd. Mikor foglalta el az oszmán hadsereg Bizáncot?
2: Jézus
1: 1521, 1492, 1453, 1389. Hát mit tudsz kizárod?
2: Hát 1492, az tök
1: azt kizárod, 1389-et kizárod, az korai.
2: Az korai egy kicsit, akkor az 1400-as,
1: 1521 és 1453.
2: Valamelyik a kettő közül.
1: Oké, de melyik? Valamelyik.
2: 1541-ben estünk mi három részre, akkor már ugye ment a török megszállás, akkor az 1400-as.
1: Az 53.
2: 1453, mert 1541-ben már mi is három részre szakadtunk.
1: Egy ugye? Nagyon könnyű kérdés következik, kik azok a hugenották? Francia protestánsok, önostorozó szerzetesek, géprombolók az ipari forradalom során, vagy őkori írás tudok.
2: Gyerekek, azért nekünk ez mennyire más volt. 20 darab tétel, kihúztad, elmondtad, meg volt. Kiegyezés, és tudtad a tételeket?
0: Igen.
2: Kiegyezés, első világháború, ország három részre szakadása, Rákóczi, ezeket megcsekkelted, kihúztad, elmondtad, és vége volt. És ti írtatok Töriből?
0: Töriből nem.
1: Ja nem, csak
2: nem
1: szóbeli.
0: Magyar volt.
1: Szóbeli
0: magyar volt.
2: Nem írtál.
0: Írásbeli
2: szóbeli.
0: Nem volt. Nem.
2: Szóbeli, csak szóbeli
0: és
2: volt.
0: És ha jó fej volt a Töri tanár, akkor azt mondta, hogy sorrendben van.
2: Ha jó fej volt a Töri tanár, igen.
1: Leghosszabb ideig uralkodó magyar király? Első Ferenc, első Lipót, Ferenc József, luxemburgi Zsigmond.
0: Első Viktor.
2: Azt a mindenségét neki.
1: Ugye, hogy nem könnyű.
2: Nem, basszus, azért ez így ebben a formában nem egyszerű. Ezért azért tökölnék egy kicsit, míg átrágnám a válaszokat.
1: Mettő, meddig volt?
0: Zsigmond?
2: Aha. Igen. És igen, Zsigmond. A luxemburgi Zsigmond?
0: Legyen.
1: Már beírtuk.
2: A leghosszabb királyról luxemburgi Zsigmondot?
1: Most ez miért
2: Zsigmond tört? Követte, várjál, az Anzsu volt, és Zsigmond követte Nagy Lajos, luxemburgi Zsigmond, ment 1351-ig volt, vagy mikor volt?
0: Bali, most mit flexel?
2: De nem csak tudom, az Anzsukat
0: vágunk.
2: Károly Robert, Nagy Lajos, Zsigmond, ugye így voltak a luxemburgi, nem ők Anzsuk voltak, várjál, ő Anzsu volt.
1: Vár, belekapadom
2: 1308-42-ig volt a Károly Robert, azt jelent első Nagy Lajos, és aztán volt a Zsigmond, ez volt. És az Árpádház férfi hága halt ki előtte. 1301-ben.
0: Azért most az, kellene legalább két hét, hogy felkészüljek.
2: Szerinted két hét alatt meglennék a hugenottákból?
1: Hugenottákból még csak.
0: Szörmenti?
2: Igen, csak úgy szörmenti.
1: Mikor vezették be a forintot?
2: A forintot 1946,
1: 24, 38, 50.
2: 46
1: szerintem. 46.
0: Mikor vezették be az eurót? Én inkább azt kérdezném.
2: 1053, Bulgária. Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek. Gyorsan még egy takarítós játék? Még egy takarítós játékra azért lehet jönni. Jó, úgy a hugenották után, úgyhogy jelentkezzetek játékra, ami pedig jövő mindjárt.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
0: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
6: Szevasz, tavasz, hello Front Pro, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Pro-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes, puha rágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Pro-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Fáj a fejem.
12: Hamar elfáradok.
13: Nem szeretek este vezetni.
14: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Jöhet egy kis matek. 1 sajtburger, plusz 1 chickenburger, plusz 1 közepes krumpli, plusz 1 közepes üdítő, az a bejövős 4-es a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
18: Szia!
19: Hello!
18: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
19: Bonjour!
20: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
18: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
11: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
19: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
20: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
21: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiváljára.
22: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához
21: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
22: Most a tavaszi akciós árakon felül
21: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
22: És ez még nem minden.
21: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
22: és fesztivál hangulattal készülünk.
21: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
22: Most hétvégén
21: találkozzunk Gyulán
22: a Virágok Fesztiválján.
21: Gyulai Kisgépcenter.
22: Várunk szeretettel.
23: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiőrt feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
24: Bocskai 29.
25: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
26: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
27: Reklámot hallottak.
28: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió1-en.
29: Egyre zöldebb a NAV, időközi választás lesz Békés Csabán, 3 óvodás került kórházba Csorbáson. Köszöntöm Önöket, Török Mónika vagyok. Egyszerűbb, gyorsabb és zöldebb lett a NAV az elmúlt években. A fejlesztéseknek köszönhetően már online leadható a legtöbb bevallás és nyilatkozat, amit digitálisan ellenőriznek, így gyorsabb és egyszerűbb az ügyintézés. Ráadásul már papírt sem kell használnunk, mondta rádiónknak Linc Meyer Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
30: Az elmúlt évek digitalizációjának köszönhetően éves szinten 100 millió tonnás nagyságrendű a papír megtakarítás a NAV-nál. De ehhez még hozzá kell adnunk azt is, ami a vállalkozásoknál, illetve a magánszemélyeknél keletkezik. A legtöbb szolgáltatásunk online szolgáltatás, ami könnyebb, egyszerűbb, gyakorlatilag a NAV dolgozik helyettük, még papír sem kell használnunk.
29: Időközi ukrán nemzetiségi önkormányzati választást tartanak vasárnap Békés Csabán, írja a beol.hu. A helyi ukrán közösség 2 képviselőt választ, a szavazást a polgármesteri hivatalban rendezik meg, összesen 27-en jogosultak voksolni. A szavazólapon 2 jelölt szerepel majd, mindketten a Nova Fia, Magyarországi Ukrán Fiatalok és Családok Egyesület színeiben indulnak. A jelöltek Horbány Artem és Pokovpa Erika. Az időközi választást azért írták ki, mert az önkormányzat elnöke Potapenko Alexander elhunyt, egy másik képviselő, Zsilinszki Natália pedig lemondott. 3 csorvási óvodás került kórházba lázas hányásos hasmenéses tünetekkel az elmúlt napokban, értesült a beol.hu. 2 gyermeket Szegeden az intenzív osztályon ápoltak, egyet pedig Budapesten kezeltek. A megbetegedések miatt népegészségügyi ellenőrzés indult az óvodában és a főzőkonyhán is. A vizsgálatok során eddig nem találtak szabálytalanságot, és kizárták, hogy a fertőzés a napközis konyháról terjedt volna. A szakemberek azt is vizsgálják, hogyan kerülhettek ezek a baktériumok a gyermekek szervezetébe. Az orvosok szerint a fertőzéses megbetegedések több dél-magyarországi településen is megjelentek. A 3 gyermek állapota időközben javult. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Este 16, hajnalban 14 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencék kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello,
2: jó reggelt,
1: drága hallgatók.
3: Szevasztok, már ennyi az idő?
1: Így van.
3: Én azt hittem 8 óra van.
1: Nagyon-nagyon elröppent ilyen. Sárga répa kód. Ti hallottatok ilyet, hogy sárga répa kód? Ez olyan vörös kód, vagy vörös riasztás.
3: Ez valami, hogy hívják, ilyen titkos szolgálati titkos lehet.
1: Igen, sárga répa kód.
3: Milyen színe van a sárga répának? Na mindegy.
1: Az nagyon szép parancsága. Lopások kaptak egy független polgármestert az Egri tetyóba, mert hogy ő legót lopott. És az van, hogy 50 000 forint értékben az önkiszolgáló kasszánál trükközött úgy, hogy átragasztotta a sárgarépa kódját a Legóra. Ő egyébként terpes polgármestere. Legóért és kozmetikai szerekért ment az Egri tetyóba. Rátette a sárgarépa vonalkódját a drágább holmikra, hogy spóroljon az önkiszolgáló pénztárt, pedig így akarta átverni. Nem sikerült, a nagy terve lebukott.
2: Azért az elég arcátlan, mert azt szokták csinálni, hogy mondjuk egy olcsóba, egy drágább almát olcsóbra címkézik.
3: Ugyanezt
2: át
3: csinálta.
2: De
3: csak Legó répa viszonylatban. Gyakorlatilag ugyanez volt, tehát 450 a répa kilója, abból egy kilócskát lemért.
2: Egy kiló Legó.
3: És a kódot rálagasztott a Legóra.
1: De mekkora élet lehet terpesen, ha polgi ekkora gengszer? Tehát lehet, hogy oda kell költözni gyerekek, ott kaszinó van, illegális, itt a pirosról a piros, hogy minden van, de állítólag többször történt. Mert a kihallgatáson kiderült, hogy az elmúlt héten további két alkalommal alkalmaztam módszert, és hogy...
2: És az első két alkalommal egy ilyen elnyeben jövő. Nem, polgármester
1: átment,
2: úr.
1: Átment. Álltok átment, nem
2: de
1: vették
2: észre. De mi is bevallotta?
1: És akkor kiderült, visszanézték a kamerát, meg kiderült, hogy többször volt ott, hogy folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt indult be nyomozás a polki miatt.
2: Ó, igen. Istenem. Egy karrier sírba szállt. Most ebben a pillanatban.
1: Igen.
3: Mi de... van, ha beteg? Szegény.
1: Valami kell, hogy legyen. Tavaly volt a Nógrádi járási hivatalban dolgozott, aki ugye a balassagyarmati Lidlből lopott, arra emlékeztek? A férfi beismertetettét. Ő Nógrádi kormánytisztviselő volt.
2: Jó,
1: 50 ezer forint értékben lopott a balassagyarmati Lidlből.
2: Ő volt az, aki viszont nem mérte le?
1: Ő volt, aki nem mérte le, vagy akarta... valami alul akarta kivinni, vagy az ital tette bele, és kicsempészte valahogy alul, komoly italokat vitt ki.
2: Igen.
1: Ez ugye tavaly szeptemberben történt, el is kapták.
2: De őt tehát azért méri le sárga lépaként a Legót, mert nem tudja kifizetni, vagy csak egy kicsit izgalmas, hogy tilosba megy?
3: Hát ugye több egy, ez egy betegség, ez a kleptománia. Hát igen, hogy van például egy hollywoodi színésznő is, ha agyonvertekség.
2: Winona Ryder.
3: A Winona Ryder, akinek valószínűleg van annyi pénze, hogy megvegyen magának egy cuki felsőt a Hollywood bulváron, és mégse fizeti ki, hanem ő is ugye ebben szenved, és magát azt élvezi, ahogy ő egy olyan helyzetben van, amikor lebukhat. Tehát akkora izgalom, akkora adrenalin maga a lopás, hogy ő erre nem izgul föl, ez nem jó szó, de hogy ettől lesz izgatott.
1: Igen, ugye az a Nógrádi eset, ott a mikrohullámba rakta a piát, vagy mit emlékeztek? Tehát ott valami dobozt bent hagyott, mikrohullámú sütő, kivette a sütőt, berakta a piát, ott valami nagyon
2: mondja. Prémium piákat rakott be, igen.
1: De szerintem itt nem erről van szó, szerintem az eset ez szomorúbb bennél.
2: Hogy nincs pénz.
1: Szerintem itt egész egyszerűen az van, hogy ennek a polginak, terpes polgiának, talán ez a község, itt egész egyszerűen az van, hogy szerintem ennek a csávónak nincs pénze. Tehát, hogy itt ilyen szegénység lehet, nem?
2: És
1: az van, hogy vagy a gyereknek, vagy az unoka gyerek akart Legót, mondjuk a háromszor csinálta, véleményes lehet, hogy rájött, hogy azért ez finom, működött elsőre valami kicsivel. Tehát nem azt mondom, hogy sajnálom, de hogy lehet, hogy kezdett valami kicsivel, aztán indított valami nagyobbal, és amikor azt gondolt, hogy megy és működik, akkor meg azt mondom, hogy jöjjön egy 10 vagy 15 ezer forintos Legó. Tehát van ennek egy ilyen fejlődés története.
2: És akkor bemész a polgármesteri hivatalba, és akkor van egy ilyen szekrény, amiből kérhetsz ilyen...
1: Hát azért ez nagyon kellemetlen. Ugye itt a polgi beismertetett, hogy sajnálja a történteket. De azért ez nem szerencsés.
3: Jó, hát egész óvatosan fogalmazol.
1: Nagyobb dolgok is tűntek már el azért itt az elmúlt most években, tehát hogy ahhoz képest, na most tényleg
2: bálcát, egy bálcát törünk, hát legalább a répárát kifizettek.
1: Legyünk már őszintén, hát nézzünk már szembe azért. A...
2: Szórt oda egy kis aprót, hát ennél igen. Azért
1: amit szabad Jupiternek,
2: dolgok.
1: Nem szabad a kisökörnek? Vagy ez most akkor ez hogy van akkor?
2: Hát csak ügyesen kell
3: mondjuk
2: csinálni.
3: Ő független volt.
1: Egyébként ugye? Független volt, igen, nem fideszes volt. Nem volt. Független volt, nem volt rutin.
2: Nem volt ebben. Évek hosszú év.
1: Mit csinálsz, Feri? Hát ezt nem így kell. Igen, hát te bankot nem úgy lopunk, hogy bemegyünk Simaszba és ellopjunk.
2: Elvisszük az egész Tesco-t. Einstandoljuk.
1: Tesco-t be úgy csapunk, hogy répát igen. Lopunk. Azt mondjuk, hogy miénk a Tesco. Hülye vagy? Hát nem tanultál? Nem tanulsz ebből? Hát ne viccelj, ne lehet
2: szegény. Keresünk rá valami jó kis multiadót, vagy valamit.
1: Ezt aztán meg is, hogy igen. Szóval igen, lehet, hogy akkor azért itt nem feltétlen anyagi, hanem itt az lehet, hogy kicsivel indított, rájött, elkapta a hív, és aztán azt mondta, hogy gyere, gyere babám, gyere cipó, hambe kaplak, akkor jöjjön már a legó. Elsőre nem legót lopsz, ha tényleg rá vagy szorulva. Elsőre akkor lopsz egy szalámit, vagy lopsz ami kaját, vagy kiviszel egy italt.
2: De az is lehet, hogy
1: nem feltétlenül legó az első,
2: hát, nem? Nem lehet, hogy most...

0: súlyú répát mérjen le, mint amilyen súlyú a Lego. Ugyanis a Lego fél kiló, ha te lemérsz fél kilónál több vagy kevesebb répát, és azt a kódot ráragasztod, az önkiszolgáló kassa méri.
1: Uh-huh. Kidobja a rendszer, igen.
0: Megvan? Aha.
2: Igen, igen, igen.
0: Ha kidobja a rendszer, hogy különbség van. Tehát te megnézted először, lemérted a Legót.
2: Megnézted, hogy mennyi a Legó.
0: Igen, azt mondta a Legó, vagy a mérleg, hogy 527 gram, akkor te fogtál egy zacskót, és 527 gramnyi répát törögettél bele a zacskóba.
1: Azt látod, hogy áll a kisbicskával.
0: Igen, és faragja a répa vége.
2: Hogy ne jelezzem be a végén a rendszer.
0: Igen, mert hogyha ugye az van, hogy leolvassa ugyan a répakódot, de egy kiló répát mért le a Legó, viszont csak fél kiló, akkor be fog jelezni a rendszer, hogy hoppá, itt súlyeltérés van.
2: Hát de mondok ennél egyszerűbbet, a hallgató is azt írja, hogy fölteszed a Legót a mérlegre, és beütöd a
0: és
2: répát.
0: És nyomsz egy répát rá.
2: Miért nagyot kell, mentél?
0: Miért kell kiherélni ezt?
2: Nagyon nagy Sherlock voltál, de most menjél ki, pofosz meg magad. Pofosz meg magad, és gyere vissza, és ülj, és egy rohadt nagy egyes írok be neked, mert föltette a Legót a mérlegre, kérte egy répakódot, azt rádobta, és elindult ki. Te agytrösz.
0: De milyen jó voltak.
2: Te itt már betörtél a Nemzeti Bankba, érted? Mert azt hitted, hogy bankot még mindig úgy rabolunk a simaszba fegyverrel.
0: Szólítsatok csak Matolcsi.
2: Érted? Hát öltönybe rabolunk bankot. Hát rátette a Legót a répára, megnyomta a répát, kiadta, rádobta, és szatyorba répás kódostul elvitte az önkiszolgáló kasszába.
0: És hihérjétek az egészet.
1: Mikor jön a kísértés? Elmegy, nézi a répát, lemérte. Elmegy a Legós pulthoz, és ott megáll, és azt mondja, hogy
2: Szerintem a Legó a fejlődés történet, mondom. Tehát a Legó már a harmadik visszamenete. Tehát először lehet, hogy csoki, vagy téli szalámi, vagy kaja, vagy pia, átment. Oké, akkor gyümölcs, megint átment. Uh-huh. Már megvan a kaja, megvan, és csak a harmadikra már viszek valamit a gyereknek is. Tehát, hogy nem egyből a Legó jött, nem azzal kezdesz. A Legó már az, amikor már azt gondolod, hogy Al Capone vagy. Itt már mindent lehet, úgyse buksz le. Na gyere, Legó, és akkor viszed a Legót.
0: És a csokinál is ugyanannyi répát kellett lemérni?
2: Hány darabos répát tett bele, hogy ugyanannyi legyen? Érettségi. 250 grammos milka csoki. Hogy tudta, hogy annyi a répa? Nem. Rátette a csokit, azt rágyomta a répát. De jó, nem volt rossz felé. Nem volt. Én szájtátva hallgattalak egy ideig.
0: Mondom, olyan jó volt.
1: Én mentem vele.
0: Júlival itt kapaszkodtunk, hogy már faragja a répát.
2: Ugye? Én már itt láttam, hogy szeleteli a rélünk.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Attila, jó reggel, csáó!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello Attila, mi újság? Honnan hívtál minket?
4: Győrből hívlak titeket. Hát munkahelyen voltam, hallottam a rádiót, mindig szoktál titeket hallgatni, mert ez az időszak a legjobb talán a munkaidőben. Ezt nem hallotta senki, úgyhogy nagyon örülök, hogy bekerültem a játékba, nagyon kedvesek voltatok.
1: Mész a kitelepülésre?
4: Nagyon remélem, igen, mindenfajtaképpen, ha beszéltük a feleségemmel, még tényleg jó idő lesz, azt akkor az egész család megy ki. Van egy kis két éves kislányom, aki most lesz május végén, 2 éves pontosan, meg a nagyobb lányom, az meg novemberben lesz 5 éves. Hmm. Meg van mellettünk egy hatalmas nagy testű kutyánk.
2: Jó, nem mondd el az egész, jó? Figyelj, Attila! Van két macskánk a szomszédban, vannak tyúkok, egy postagalambotot még növesztünk a szomszédban. Figyelj, Attila, nagyon jó. Akkor ismerjük az egész családot. Hogy állsz a takarítással, meg a hangokkal? Ment eddig, amit ki kellett találni, Attila?
4: A hányás volt az abszolút legjobb, azt nagyon tudtam volna.
2: Az ment.
4: Igen, ment, úgyhogy remélem most. Hát jól megy minden, mert igazából...
2: Mert van egy nagy testű kutya. Jó, és még nem mondtam volna, van két macskán. Jó, na figyelj, Attila.
4: Nem, mit macska.
2: Egy kakadó és egy galamb. Mutatjuk, hogy mi a hang, jó? Figyelj, aha. Aha.
0: A második rész.
2: A második az megvan, az első az nem könnyű. Az első az nem könnyű. Mi a második? Mivel összesöpörtek valamit, rendben van, igen. Na de mi a hang? Figyelj!
4: Hát a polcról leborult sok minden. Letört egy polc, és leesett róla sok minden.
2: És az e-polc, jó? Mindenki figyelj, úgy bólog, hogy előttetek van megoldás? Én
0: van megoldás,
2: jó?
0: Nem ez, de nekem ez tetszik.
2: Tökéletes, Attila. Ha nagy testű kutya van, akkor mi ezt elfogadjuk? Mindent a nagy testű kutyákért, és a két gyerekért. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Figyelek.
3: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
2: Igen, kérdezik, kutya hány éves, hosszú szőrű, kiviszik esőben?
4: Elmondhatnám, de hosszú lenne.
2: Igen. Jól van, két gyerek meg kutya mellé, akkor egy nagyon szép kis porszívó, azért csoda porszívó, felmos, takarít, mindent csinál, nagyon szép darab egyébként.
4: El fogjuk nevezni, lesz ennek is neve, azt garantálom.
2: Jó, jó,
4: a gyerekek
2: jó.

0: Ja.
1: Jó. Hogy hívják nagyon a kutyát?
0: Kakaó.
1: Kakaó? Kakaó, igen.
0: Igen, kakaó, mert csoki barna labrador színe van, és...
2: Hullik a szőre?
0: Nagyon, nagyon, éjjel-nappal. A nap 24 órájában, és azért minden napján.
3: Micsoda öröm ez.
1: Nagyon jó. Nagyon jó. Jól van, Attila. Hát akkor jó takarítást kívánunk neked, jó?
0: Hát köszönöm szépen, meg lesz.
1: Jó van. Oké, köszi.
0: Hajlátok.
3: Hello.
1: Köszönöm, nagyon örülök. Figyelj, de hallgassak a második rész. Valaki erre azt írta, figyelj. Itt a második rész. Mutatok.
3: Mi ez?
1: Valaki elbejött egy Deutsch Tobi munkaidőbe. De hülyék vagytok. Fegye, majdnem leestem. Igazi szemetek. Jaj, nagyon jókat írtak, igazi rohadékok. Na jól van, oké, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, úgyhogy senki se hova. És még holnap is van egy porcivónk, gyerekek, csak mondjuk még mindig nincs vége. És hát ha ez nagy nyeremény, akkor a jövő heti nyereményeink, mert akkor ott meg 100 000 forint készpénz, tárgynyeremények, nagyon sok mindenünk van, amit viszünk a roadshow-ra. Ott sok-sok kiszámolta a Feri, valami 1 millió valamennyit adunk oda egy hét alatt. Tehát, hogy ez tényleg horror.
3: Egy hét alatt 6, várj, csak 5-ször. Hát az több, mint majdnem 4 millió forintot.
1: Majdnem 4 millió forintnyi ajándékot viszünk a kis kamionunkkal, gyerekek, úgyhogy érdemes hozzánk kilátogatni. Jó, Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk, ez a hétfő, és akkor azt mondja, Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen, ezek az állomásaink. Jó, de hát ezt még úgyis sokszor mondjuk. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
4: Senki ne pánikoljon, pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkban.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ÍPEK-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció 2. születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
10: Azt csicseregték a madarak, hogy a Micromax C+C raktáráruházban megérkezett a tavasz. Beültetésre sorakoznak a rövid világládák, a hosszú világládák, a bádok kaspók, a függeszthető kaspók, a fonott kaspók, a kerámia kaspók, az orhidea kaspók, kicsi cserepek, a nagy cserepek, az óriási cserep és minden olyan cserepek, amit a környéken szeretnek. Tudod, mit csicseregtek még a madarak? Hogy ezeket mindegy helyen beszerezheted Békés Csabán, a Vidia udvarban, a Szerdahelyi utca 20 szám alatt, a Micromax C+C raktáráruházban. Tudod, ahol az árak alacsonyan száll.
11: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Erkó, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
12: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
13: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
14: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
15: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljeskörű, további információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
16: Készen állsz a rajtra?
17: Gyulás tartol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek? visitgyula.com.
18: Reklámot hallottak.
19: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
20: Tarolt a fagy a szőlőkben, jól szerepeltek a békési rendőrök a pisztolyversenyen, a kerit idézték meg a csabai piacon. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Évtizedek óta nem látott pusztítást végzett a május elsejei fagy az alföldi szőlőkben. Sok helyen mínusz 5 fokig süllyedt a hőmérséklet, emiatt volt, ahol teljes ültetvények fagytak el, mondta rádiónknak Fritman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a károk felmérése folyamatban van.
21: Volt már fagykár májusban, még ugyebár Orbánnak az utolsó fagyos nap, akkor is volt már kár, de ilyen mértékű, így hogy 80 halány évein, akkor azért nem éltem, de nem volt. Egy bíró nézik meg, hogy mennyi kell nekik leadni a jelentést. Most áfél majd az új minisztérium, meggyőzésem ez uniós támogatással lehet ekkora mértékű, mert brutális. Én úgy gondolom, átlagban 70-100 kéve, a Fisa melletti rész ott is van valamennyi, de ott kevesebb. Gyümölcs-szőlőtermelés, sok helyen a kukorica is megfagyott.
20: Kiemelkedő eredményeket értek el a békési rendőrök a Budapesten megrendezett Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyen, olvasható a behír.hu-n. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bevetési egységének tagjai a kategóriájuk első két helyét is megszerezték. Néveri Gyula főtörzsőrmester bajnoki címet nyert, míg Lukopszki Szilárd főtörzsőrmester második lett. A versenyzőknek 5 különböző pályán kellett bizonyítaniuk felkészültségüket, köztük taktikai házas és célba lövő feladatokon. A rendezvény a szakmai gyakorlás mellett az elhunyt rendőr kollégák előtti tisztelgésről is szólt. A Békés Csabai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Oktatás múltjáról szóló könyvet mutatták be a Békés Csabai Irodalmi Estek legutóbbi programján. A beol.hu számolt be róla, hogy az eseménynek a csabai piac adott otthont. A sorozat immár a 226. állomásához érkezett. A középpontban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzés 50 éve Békés Csabán című kötet állt. A kiadvány 2004-ben jelent meg, amikor az iskola felvette Cvak József nevét. Az esten részt vett az intézmény korábbi igazgatója, Benkorné Dudás Piroska is, aki arról beszélt, hogy fontosnak tartotta a jó közösséget és azt, hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolában. Az időjárásról. Legyen önnél esernyő esőkabát, hiszen egész nap marad a borult idő, és bizony záporok, zivatarok folyamatosan jöhetnek. Békés Csabán 19-20 fok körül alakulnak a maximumok. A szél gyenge mérsékelt marad, de zivatarok környezetében megélénkülhet. Ma melegfront jellegű hatások terhelik az érzékenyek szervezetét. Éjszaka csökkenni fog a csapadékhajlam, pára és kötfoltok alakulhatnak ki. Köszönöm a figyelmet!
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na gyerekek, itt vagyunk, és 3-4-10 lesz, 5 perc múlva.
1: Csak a magam védelmében Soma SMS-e, Ácsi nem rakhatja fel a legót, mert akkor egyből lebukik. Így köszi van. Szépen, érted?
2: Hát ott azért sasolja.
1: Hogy fölrakod a legót az a zöldségmérlegre?
0: Hát azért, aki mért zöldséget, ott nem figyelnek, minden felrakod. Fölrakod, gyorsan nyomsz egy répát, leveszed, már teszed is be. Nincs mindenhol kamera, abban nem vagyok biztos. Értem, hogy jössz vissza ebből a hány szelet répa, hány darab.
2: Én inkább fejezgetem azt a répát.
0: Hány darabra kell törnöm azt a répát, hogy 250 grammos összerakható hajó legó legyen. De egyszerűbb, ha fölrakom a legót, és lemérem, de szép próbálkozás. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Kispál Patricia life coach volt a vendégünk, ölel idegen embereket kis kiflibe, nagy kiflibe, teljesen szürreális és felfoghatatlan. Ölelés terapeuta van ilyen, behívtuk, megkérdeztük. És arról beszélgetünk, hogy kinek milyen nagy esemény volt már, amiről lemaradt, mert egész egyszerűen úgy döntött, hogy nem akar menni. Ugye itt a BL döntő kapcsán merült föl ez az, és a FOMO élmény, erről beszélgettünk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek.
4: Igen.
2: Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
4: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És van, hogy lefekszetek és együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
4: bizony.
0: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
4: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
4: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld!
4: És felnőtt
0: férfiak elmennek, hogy kis kiflibe feküdjenek?
4: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem kimik ennyire nem csinálja. Ahogy a felesége, de a felesége nem csinálja.
1: Valószínűleg a feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
4: Így van, így van. Általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
0: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
1: Ja, tehát, hogy...
4: Nem szükséges.
0: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
1: Ez egy másik szolgáltatás.
0: Na. Hallgatom kérdezni, hogy
1: zuhanytus, fürdő. Én néhány évvel ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
0: vége van, azonnal vége.
1: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
4: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
0: Hát tehát de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
4: Eddig érdekes mód nem volt.
0: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az fiú, fény van az enkül.
4: Kicsit a pisztolytáskája
0: elkezdte nyomni. Semmi? Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy
1: ágyon.
0: Nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
4: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
0: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
4: hát
0: etikai, vagy morális?
4: Hát most, ha pont a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
0: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
4: nem, mint szuszog oda.
0: Nem, mint szuszog
4: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
4: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis
4: simi? Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, mondd a nevem, mondd a nevem.
4: Nem.
0: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
4: Egy-kettő aha. Visszatérő már van. Nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
1: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
0: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
4: Sose kérdeztem még
0: erre. Az az ő ügye, hogy mondja vagy.
4: Információm. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt.
2: Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hilti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát akkor május vége.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem május tudom, például kocsit mosok.
1: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
1: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton hát, egy mesél is hazamegyek.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-visszát.
1: Na, hát csupi. Érez ennyit?
0: Jó, hát csupi,
2: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál.
0: Ugye? Az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, hanem tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így Csányi,
2: az Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Ez egy jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, megvannak.
2: Belépsz, és azt mondod, Vitya, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban. Igen?
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
1: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
2: Ja?
1: Érted? Hát van tartása.
2: De azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
1: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program? Nem lehet tudni.
2: A Gergely ugornyai felolvasó estre nem
0: jelent. Van érte, tapros.
2: Egy bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántó Drolizébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
1: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest. Tudod mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
2: Hol van a kis jegy?
1: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
1: de a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, elmentem, és gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De
1: nekem
0: nem,
1: volt
0: nem.
1: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
1: Utána
0: Michael.
1: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál helyette?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
1: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
1: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
1: hogy
0: kaja, pia, gyerekek, koncert,
1: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy de nagy volt. És 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó és George Michael lett volna.
1: Nem láttad.
2: Adja ezt
0: valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
1: Egyébként igen.
0: De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem,
0: valami
2: van.
0: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik mozit nézek.
1: Túl sok jót kaptál az élettől,
2: van,
1: haver.
2: Már semmit sem tudsz értékelni.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség. Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadd álljon ott a nem tudom, ha most téged nem érdekel, állnál ott.
1: Nem.
3: A Rádió Egyen.
0: Na itt vagyunk, gyerekek, egy elköszi, és hát volt egy nagy kedvencünk. Egy nagy kedvencünk, úgyhogy hívjuk a naphallgatóját. Ő nagyon-nagyon-nagyon vicceset írt, ugye? Azt kellett korán reggel kitalálni, hogy hova megy vajon Juli. És hát erre próbált bennünket rávezetni, és hát szenzációs megfejtések jöttek hallgatóinktól, hogy vajon Juli mit csinál, és hova megy, és mit próbál Maki újra.
2: Maki újra.
0: És erre írt nekünk egy hallgató.
5: Tetszett, amit írtam?
0: Hát, jaj, de figyeljét te! Halló, hogy hívnak? Ciao.
5: Bence vagyok, sziasztok!
0: Hello, Bence, de te már bukni láttad, mert ugye a Dajcsos SMS után írtál nekünk 9:30 előtt, hogy na, buktam a buttplugos SMS-t.
5: Igen, mert ez a Dajcsom is az jó volt itt a második
0: ez nagyon
2: erős volt, igen.
0: Ez nagyon-nagyon vicces volt. Igen, ő is lehetne a naphallgatója, abszolút, nagyon igen. Erős volt, de már reggel a buttplug workshopot megszavaztuk neked, hogy az nagyon nagy beírásod volt, na, hogy Juli buttplug workshopra megy, aki nem tudja, mi az, az nézzen utána, hogy mi az.
2: Érdekesek lesznek a találatok.
0: Igen, érdekes találatok lesznek, úgyhogy ez csak érdekes bejutni. Mondasz egy keresztneved?
1: Már mondott.
5: Bence vagyok.
0: Ja, Bence, bocs,
1: mindig. Ilyenkor azt kell mondani, hogy még mindig Bence.
0: Igen, még mindig Bence. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó, Bence?
5: Jó.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Látod, egy kis kultúra is van nálunk. Ritkán, de van kultúra.
5: Rám fél néha, igen.
0: Vicces volt, amit írták. Köszi, minket hallgatsz, ciao.
5: Köszi, jók lehetek. Csöcső, hello.
0: Egyébként a Dajcsos SMS is. Ma két nap hallgató volt. Jó volt, igen. A Dajcsos SMS munkaidőben nagyon nagy duma volt.
2: Milyen szórakoztatom, amikor egy bátlágos SMS-re nyersz egy szabadtéri,
1: igen,
2: Szegedi Szabadtéri programokra.
0: Kulturális programot nyersz azáltal, hogy buttplugos SMS küldesz nekünk, hogy buttplug workshopra megy a Juli, de hát ez ettől jó. Holnap te vagy újra,
2: igen.
0: Mi pedig utoljára akkor, ugye? Így a hétfői rócsú előtt.
1: Vége az egésznek.
0: Vége.
1: Nem kell jönni többet.
0: Beszántanak minket is, mint a tényeket.
1: Persze.
0: Jövünk még, gyerekek, holnap hatkor itt vagyunk. Puszi mindenkinek. Csőt, sziasztok. Ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Fáj a fejem.
7: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
8: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10W40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
10: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
0: Reklámot hallottak.
12: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
14: A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szeretettel vár május 9-én Dévaványán a Túzok Fesztiválon. Ismerd meg a puszta természeti kincseit, a túzok védelmet és találkozz őshonos házi állatokkal. Színpadi műsorok, kézműves vásár, gyermekprogramok, természetismereti vetélkedő, pivajból készült ételek az egész családnak. Találkozzunk Dévaványán május 9-én.
15: Taxi! Taxi! Ne bízd a szerencsére! Töltsd le a Termál Taxi applikációját! www.termal-taxi.hu.
16: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
17: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
18: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
17: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
18: Most a tavaszi akciós árakon felül
17: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
18: És ez még nem minden.
17: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
18: és fesztivál hangulattal készülünk.
17: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
18: Most hétvégén
17: találkozzunk Gyulán
18: a Virágok Fesztiválján.
17: Gyulai Kisgépcenter.
18: Várunk szeretettel.
7: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
17: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál. Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező árak. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
19: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
20: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
19: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
20: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most! Rádió 1! Indul!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Bélától kaptam ebben a pillanatban egy SMS-t, hogy na, munkaidőben ilyen zenék kellenek. Én megígérem, itt énekelni, dúdolni, billegni fog mindenki munkaidőben. Meg hát majd élőben is, ugye, mert hogy május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és remélem mindenki tudja, hogy kik ünnepelnek majd velünk. Például Sam Feld, egyenesen Hollandiából. Tuna!

0: fellépők is. Accent, Tóth Abigail. És természetesen ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k. Cookie, a Disco Sheet, a World is Mine Radio Show teljes legénysége. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. És ha az egyik világsztárunk zenél, akkor páros belépőt ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, úgyhogy tessék továbbra is fülelni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florván S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosóporszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
6: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
7: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
10: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázat és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: egy csak igazi mai sláger megy. Kiszámoltam, már csak 414 megszakítás nélküli zenei óra, már csak 17 nap, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Pünkös vasárnap a Budapest Parkban, és valaki most páros belépőt nyer rá. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy, és hogy töltöd a napod?
1: Vámosi Viktória. Ruhaboltban vagyok eladó.
0: A boltban mindig a Rádió 1 szól?
1: Így van, mindig Balázsék szólnak reggel, ilyenkor meg titeket hallgatunk.
0: Akkor érthető, hogy hallottad a dalt, ami miatt hívni kellett.
1: A Find You.
0: I Find You, de elfogadom.
1: Víz Disco.
0: Tökéletes! Bizony a Swiss Disco az egyik világsztárunk, akik május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépnek. Jön még Szemfeld, Accent, Cyril, az összes Rádió 1-es DJ. Gyere, gyere te is, Viki, kérem a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy elértél tizedikként!
1: Ezt el se hiszem, úristen!
0: Jössz velünk bulizni!
1: Úristen, nagyon örülök neki! Nagyon szépen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon örülök, úgy dobogatni. Ezt el se hiszem, nagyon szépen köszönöm.
0: Na de nincs megállás, hölgyeim és uraim, játszunk tovább. Zenélni fog a következő órában is az egyik világsztár a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, és ezt a dalt kell keresni. Szemfeld is jön velünk ünnepelni, ahogy mondtam, ez a Memories, ha lejátszom, tizedikként kell hívni a 0623111111-et, és adom majd a páros belépőket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utat, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
8: Úgy is tett.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy kekszválogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
12: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
13: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
14: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
16: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
17: Készüljön a nyárra! A Főtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7:30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6. www.sasgyógyszertár.hu. Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcs kert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizitgyula.com.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió E! Indul Magyarország!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, Györke Attila a stúdióban, és az az előadó, akinek most indítottam a dalát. Ő május 24-én pünkös vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a holland DJ Sam Felt, aki imádja a technológiai újdonságokat, újításokat, és ezt hallani is fogjuk a DJ szettjében. Már egészen fiatalon, tínédzserként elkezdett producerkedni, DJ-zni, ez a dala pedig az egyik legnagyobb közönség kedvenc tőle, a Memories. Hölgyeim és uraim, itt van Sam Felt!
1: Hi, I'm Sam Felt. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a kedvenc dance dalainkkal, nagy Rádió 1-es zenékkel, a Rádió 1 lemezlovasaival és 4 világsztárral. Jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap. Halló, halló!
1: Halló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Az ország melyik részéről, Viki?
1: Én Kazincbarcikáról.
0: Kazincbarcikáról csörögtél, és hallottál ott egy dalt a rádióban?
1: Egy szuper dalt, a Sunfelt-től, a Memories.
0: Szemfeld egy órás DJ szettel. Eljön hozzánk, hölgyeim és uraim, ünnepelni a szülinapunkra, és Viki, te is ott lehetsz, élőben láthatod, ha elmondod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy 10. lettél, Viki.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Te bulizni fogsz velünk.
1: Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, boldog vagyok. Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kit hozol magaddal?
1: Köszönöm szépen, majd a páromat.
0: Érezzétek magatokat jól, nagyon ügyes voltál, gratula. Én pedig folytatom a zenélés, hölgyeim és uraim. Játék egész nap van nálunk. Bármikor megszólal egy dal az egyik világsztárunktól. Dobom a 10. telefonálónak a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: pillanatban is az információk után ilyen zenékkel térek vissza, mint Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artis Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok, a hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: A Kikmea mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-tól 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

maradjon csak, igazi mai sláger megy. Nagy Rádió 1-es kedvencek is közöttük. És azt olvastam, a reggeli délelőtti felhők délutánra sok helyen szakadoznak majd. Holnap már több lesz a napsütés, de péntek délután az

0: itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy perceken belül a Daily Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Campuson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Fáj a fejem.
6: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
11: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
12: Békés Csaba, figyelj!
13: Május 9-én egy éves az Alibi Bár,
12: és ezt egy brutális nappal ünnepeljük.
13: Programok és ajándékok egész nap.
12: 14.30-tól Alibi szülinapi pókerkupa.
13: 15.30-tól Alibi mozi.
12: 18-tól szülinapi kvíz.
13: Este 9-től karaoke és diszkó kifulladásig.
12: És figyelj!
13: Éjfélkor ajándékeső. Akár egy wellness hétvégét is hazavihet.
12: A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
13: Info alibibar.hu.
12: Foglalás 0630 122 51 52.
13: Ne maradj le! Alibi Bár, május 9.
12: Készen állsz a rajtra?
13: Gyulás tartol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek? visitgyula.com.
14: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a GLASS hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
15: Szia!
16: Hello!
15: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
16: Bonjour!
17: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
15: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Reklámot hallottak.
10: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
18: Köszöntöm Önöket! A villámhíreket Török Mónikától hallják. Időközi ukrán nemzetiségi önkormányzati választást tartanak vasárnap Békés Csabán, írja a beol.hu. A helyi ukrán közösség két képviselőt választ, a szavazást a polgármesteri hivatalban rendezik meg. Három csorvási óvodás került kórházba lázas hányásos hasmenéses tünetekkel az elmúlt napokban, értesült a beol.hu. A megbetegedések miatt népegészségügyi ellenőrzés indult az óvodában és a főzőkonyhán is. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság bevetési egységének tagjai a kategóriájuk első két helyét is megszerezték a Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyen, írja a behír.hu. 5 pályán kellett bizonyítaniuk. A folytatásban csökken a csapadékhajlam, éjjel párássá válik a levegő, Békés Csabán 14 fokig hűl le majd az idő. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
3: Rádió
10: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket, május 7. napján is a Daily Mixet hallják a mikrofonnál kettő Igoszlácsoszín Norbert. Jó étvágyat az ebédhez, jöhetnek az üzenetek 30 22 12 900, hogyha valami közút infójuk van, hogy valakit szeretnének meglepni rajtunk keresztül, írják meg, vagy csörögjenek ide. Most pedig Sam Feld újdonságával folytatjuk a Daily Mixet itt a Hurt Like Mine.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en, a Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. 6 perccel járunk fél kettő után, nagyon kellemes csütörtök délután önöknek. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900, hogyha van valami közúti info, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide, és akkor ajánlok is figyelmükbe egy holnapi véradást, amely 8-tól délig lesz itt Békés Csabán a Területi Vérellátó Intézetben. Most pedig egy újdonsággal megyünk tovább, itt az Out of My Head.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, köszönöm a figyelmet. Oszlácsoszi Norbert a mai napra búcsúzik, Baby Rexa és a Faithless közösével, ez a New Religion. Az igazi mai slágerek maradnak, én pedig holnap délben menetrend szerint jövök a Daily Mix-el. Köszönöm a figyelmet, minden jót!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
2: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
8: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
9: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
8: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
9: Most a tavaszi akciós árakon felül
8: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
9: És ez még nem minden.
8: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
9: és fesztivál hangulattal készülünk.
8: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
9: Most hétvégén
8: találkozzunk Gyulán
9: a Virágok Fesztiválján.
8: Gyulai Kisgépcenter.
9: Várunk szeretettel.
10: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
11: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
12: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Schramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
13: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra. Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
14: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
15: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
14: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
15: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
0: Rádió 1!
16: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak így.

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Egyre több felé szakadozik fel a felhőzet az országban, holnap napközben már csak fátyol és gomoly felhők maradnak, de péntek délutánra újra jön a borulás, azt mondják a szakemberek, először a déli megyékben, aztán meg majd az Alföldön is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi.

0: oldalunkon, a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben is, és ha teljes egészében hallható egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, nem most, hogy így bemutatom, hanem amikor ténylegesen elindítom, tessék hívni, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a bulira.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat!
5: Magyarország első számú rádiója, a Rádió 1. Idén is autóba és motorra ül.

Kaktuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Irány az Adria, Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is lett.
3: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára együtt megünnepeljük a Rádió 1 születésnapját. Május 24 pünkös vasárnap, azaz már csak 17 nap, és Rádió 1 születésnapi fesztivál. Négy világsztár ünnepel majd velünk, az egyikük dalát nemrég játszottam. Halló!
1: Szia, Emese vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na kit és mit hallottál?
1: Hát a Bigé, a Tótok Bigé, és azt ennek a közöttem.
0: Igen, a dal címe pedig?
1: Sugar Daddy.
0: Így igaz. Bizonyám, ez egy olyan dal, amit élőben meghallgatunk majd, mert Axen mellett Tóth Abigail is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és előadják ezt a dalt. Hogy kik érkeznek még, arról mindjárt beszélünk majd még bővebben is, de előbb kérném tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedikként hívtál fel!
1: Yes, ez az, köszönöm szépen.
0: Kit hozol magaddal, mert hogy ez egy páros hát, belépő?
1: A férjemet, Robi.
0: Üzenjük akkor Robinak, hogy ez a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönjük szépen!
0: Hölgyeim, uraim, a játék folytatódik. A Swish Diszkót is ugye ugyanígy mindenki felismeri majd. Következő órában ezzel a dallal lehet nyerni, a buli részletei pedig most az információk között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
3: Fáj a fejem.
4: Hamar elfáradok.
5: Nem szeretek este vezetni.
6: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
12: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az alány és Sophie, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
14: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
15: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
16: Hivatott főnök, itt ez a pár lepedő. Mossátok tisztára. Már is indulunk a digbuildhez.
17: Pénzt ugyan nem mosunk, de a szennyest ránk bízhatja. Hozzuk, visszük, akár 12 órán belül is. Ideális szálláshelyek, panziók és hotelek számára. Tisztamegoldás.hu. Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
18: Békés Csaba, figyelj! Május 9-én egy éves az Alibi Bár, és ezt egy brutális nappal ünnepeljük. Programok és ajándékok egész nap. 14.30-tól Alibi szülinapi pókerkupa, 15.30-tól Alibi mozi, 18-tól szülinapi kvíz, este 9-től karaoke és diszkó kifulladásig. És figyelj, éjfélkor ajándékeső, akár egy wellness hétvégét is hazavihet. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Info alibibar.hu. Foglalás 0630 122 51 52. Ne maradj le! Alibibar, május 9.
19: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerész.
20: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek, koncertek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vízigyula.com.
12: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
3: Rádió 1!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

0: május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. Négy világsztár, a Rádió 1 DJ-i egy este egyszerre lépnek fel. Hát ritka dolog, hogy ennyi fellépő legyen, ennyi nagy név egy este egy buliban. Az egyik világsztárunk zenéjét ráadásul nemrég játszottam, és ugye ezekkel nyerni lehet. Háló, háló!
1: Szervusz, már vagyok, játék jelentkeznék.
0: Na, kinek a zenéjét kellett észrevenni, melyik volt ez a dal?
1: Beach Disco, Tariq.
0: Disco. Bizony, az egyik világsztár fellépő a buliban. Na, kik jönnek még? Sorold nekem.
1: Szemper? Igen. Szeriel?
0: Axel. És te nagyon szeretnél ott lenni?
1: Szeretnék, igen.
0: Na, hadd halljam a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te lettél a 10. telefonáló. Ho-ho!
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Komoly.
0: Az annyira szuper. Komoly, hogy ott leszel a Budapest Parkban, mert hogy ez a nyereményed.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon jó!
0: És ma még nagyon sok dalt leadunk, drága Rádió 1-esek, a világsztárjainktól. Amikor jön a következő, ragadjon mindenki ugyanígy telefont. Az információk után viszont Esirennel folytatom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

dőljön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Évai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. Spátrendexpo.hu.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
10: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
11: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
13: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
14: Azt csicseregték a madarak, hogy a Micromax szépuszci raktáráruházban megérkezett a tavasz. Beültetésre sorakoznak a rövid virágládák, a hosszú virágládák, a bádok kaspók, a függeszthető kaspók, a fonott kaspók, a kerámia kaspók, az orhidea kaspók, kicsi cserepek, a nagy cserepek, az óriási cserep és minden olyan cserepek, amit a környéken szeretnek. Tudod, mit csicseregtek még a madarak? Hogy ezeket mindegy helyen beszerezheted. Békés Csabán, a Vidia udvarban, a Szerdahelyi utca 20 szám alatt, a Micromax C plusz C raktáráruházban. Tudod, ahol az árak alacsonyan szállnak.
13: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
15: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
16: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
15: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
16: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
15: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna Endo Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizitgyula.com.
9: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál az összes DJ-nkkel, 4 világsztárral, és egyikük a következő zenei órában biztosan felfedezhető lesz a műsoromban. Ő Accent! Ez a Don't Leave. Szóval, ha a születésnapunk egyik világsztárja Accent dala megszólal, a 10. telefonáló nyer páros belépőjegyet a partira. Üdvözlet mindenkinek, én Györki Attila vagyok, a következő zenei órát pedig ezzel a dallal kezdem.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: és megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: énekeljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
6: Te felmosnál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
2: Reklámot hallottak.
7: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
9: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
10: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiört feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
11: Bocskai 29.
12: Alapozza nyárra plazmaadással. Haverok, buli, életmentés. Májustól a Plazma Centerben nem csak új, önzetlen szokást alapozhatsz meg, de az élménydús nyarat is. Érvényes diákigazolványod felmutatásával életed 5. plazmaadását követően minden egyes alkalommal extra 2000 forint juttatással várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
13: Készen állsz a rajtra?
14: Gyulán startol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek? visitgyula.com.
2: Reklámot hallottak.
7: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
15: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csaba 2 körzetében, hívta fel a figyelmet a beol.hu. Az első körzetben szombaton, a másodikban egy héttel később, május 16-án viszik el a feleslegessé vált holmikat. A Békés Csabai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Oktatás múltjáról szóló könyvet mutatták be a Békés Csabai Irodalmi Estek legutóbbi programján. A beol.hu számolt be róla, hogy az eseménynek a Csabai Piac adott otthont. idén is megszervezik a hagyományos tavaszi virágosztást Eleken, olvasható a beol.hu-n. Az akcióban csak a helybéliek vehetnek részt. Jelentkezni holnap délután 4 óráig lehet. A folytatásban csökken a csapadékhajlam, de több helyen párássá válik éjszaka a levegő. Békéscsabán 14 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után. Közlekedési információ, névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy az M1-es ma is gatya Tatabánya után Budapest felé, a külső sávban. A 61-es kilométernél már 10 kilométeres a torlódás. Bárki bármit lát, még szóljon, 23-111-111 a forradrót. És ha már ilyen sokan autózgatunk együtt az M1-esen, hát akkor jöjjön egy kis vibe. Jön egy dal, amit Rádió 1-es DJ-k szeretettek meg az országgal. Az újdonság BB Rexától és a Faithless-től, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információk. Tamás küldte, hogy Budapesten lezáráson a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt nem sokkal. Erika Szolnokról írt, a Kertész utca teljesen beállva a Zagyva hídtól a Laptanyáig. A kisfiával ül a dugóban, Erika, hát kitartást. És nemrég ugye megtudtuk, hogy az M1-es gatya Tatabánya után Budapest felé haladva a külső sávban 10 kilométeres a torlódás a 61-es kilométertől. A híreket, az infókat várjuk továbbra is SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5 óráig itt vagyok és zenélek. Valamikor jön majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja is. Aki ügyes szemfüles, az páros belépőjegyet nyerhet a szülinapunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12.

0: Akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
2: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti Mobil Platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
3: One. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márka kereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
4: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
5: Csendből csinálok pénzt.
6: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
4: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
7: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Reklám.
11: Most érdemes lépni, ha vállalkozáson megbízható haszongépjárművet keres. A Mercedes-Benz Citán már akár nettó 6.978.000 forinttól és 76.200 forint havi finanszírozással elérhető vállalkozásoknak. És ami még jobb, az ár 3 díjmentes kötelező szervizt is tartalmaz. Most készletről a Mercedes-Benz Hoványnál. Mercedes-Benz Hovány az önvállalkozásának partnere. A tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül ajánlatnak. További részletek www.mercedeshovány.hu.
12: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők, Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
13: Találkozzunk most hétvégén Gyulán a Virágok Fesztiválján.
14: Látogass el a Gyulai Kisgépcenter standjához,
13: és próbáld ki élőben a legújabb Husqvarna gépeket.
14: Most a tavaszi akciós árakon felül
13: további 10% extra kiállítási kedvezménnyel várunk minden vásárlót.
14: És ez még nem minden.
13: Szuper ajándékokkal, nyereményekkel
14: és fesztivál hangulattal készülünk.
13: Kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
14: Most hétvégén
13: találkozzunk Gyulán
14: a Virágok Fesztiválján.
13: Gyulai Kisgépcenter.
14: Várunk szeretettel.
15: Pszt, figyelsz? Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
16: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Glass hivatalos BMW márka kereskedéshez. Békés Csaba, Felsőnyomás utca 256.
17: Május 9-én és 10-én

0: Én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcs kert és a Békesugár út. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Hamarosan mi Rádió 1-esek együtt ünnepelünk, ugye? Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, világsztárokat hozunk Budapestre. Cyril, Samfeld, Switch Disco, Accent, jönnek a Rádió 1-es DJ-k, és a világsztárjaink dalaival szinte minden órában páros belépőjegyeket is lehet nyerni. Halló, halló!
1: Szia, Móni vagyok, Sopronból a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, kinek a zenéjét játszottam nemrég, Móni?
1: Axelnek a Don't Leave.
0: Igen. Accent! Bizony, hozhatja neked a páros belépőt a buliba, Móni, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió megy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél!
1: Nem mondod komolyan? Úristen, életemben először telefonáltam, ez óriási.
0: Mi soha nem játszottál rádióval?
1: Soha, semmit, se rádiót, se interneten, soha semmit.
0: Hát valamikor el kellett kezdeni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kivel érkezel majd?
1: Barátnőmmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük szépen!
0: Nem sokára jön a Rádió 1 Live Mix Király Tamással és Pure Beat-tel, de 6 órától ma is kívánság műsor, és benne a játék folytatódik majd. Tamás is játszik természetesen dalt a világsztárjaintól, és újra lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Itt a Rádió 1-en, mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Hú, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello front row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
8: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szeretettel vár május 9-én Dévaványán a Túzok Fesztiválon. Ismerd meg a puszta természeti kincseit, a túzok védelmet és találkozz őshonos házi állatokkal. Színpadi műsorok, kézműves vásár, gyermekprogramok, természetismereti vetélkedő, pivajból készült ételek az egész családnak. Találkozzunk Dévaványán május 9-én.
17: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
18: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Alföld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Alföld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Alföld Pool. Békés Csaba, Dobozi út 50. Alföldpool.hu.
19: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
20: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
3: Reklámot hallottak.
21: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
22: Köszöntöm Önöket! A villámhíreket Török Mónikától hallják. Időközi ukrán nemzetiségi önkormányzati választást tartanak vasárnap Békéscsabán, írja a beol.hu. A helyi ukrán közösség két képviselőt választ, a szavazást a polgármesteri hivatalban rendezik meg. Három csorvási óvodás került kórházba lázas hányásos hasmenéses tünetekkel az elmúlt napokban, értesült a beol.hu. A megbetegedések miatt népegészségügyi ellenőrzés indult az óvodában és a főzőkonyhán is. A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság bevetési egységének tagjai a kategóriájuk első két helyét is megszerezték a Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyen, írja a behír.hu. 5 pályán kellett bizonyítaniuk. A folytatásban csökken a csapadékhajlam, éjjel párássá válik a levegő, Békés Csabán 14 fokig hűl le majd az idő. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
3: Rádió
15: egy! Indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
23: És bár Geri Szabin van azért a Live Mixon, ahogy indul. Pure Beat-tel, szia, üdv!
24: Csoki, sziasztok, kellemes délután mindenkinek.
23: Elásztál?
24: Egy picit elég messze tudtam megállni, szóval futottam.
23: Hát akkor igazából megvan a lendület, megvan a flow. Kezdjük is el, mivel indulunk?
24: Az angol slágergyáros érkezik méghozzá Ed Sheeran és a Camera című track, és természetesen annak a fiatal embernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, nem más, mint Cyril. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

Rádió egy live mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Live Mix-ben a lemezjátszóknál Pure Beat. Élőben vagyunk nem csak a rádióban, hanem természetesen a YouTube-on és a TikTokon is. Rengeteg az üzenet. Janinak például holnap lesz a születésnapja, hogy TikTokon írt. Sok boldogságot, nagy tapsot kap.
1: Így van, előre egy boldog születésnapot.
0: És hát ne feledjük el, hogy május 24-én kinek lesz a születésnapja. Rádió egy születésnapi fesztivál. Igazi világsztárokkal, a Swiss Disco, Sam Feldy, Cyril is érkezik többek között. És erre páros belépőket lehet nyerni a kívánság műsorban is. Szóval, ha meghalljuk bármelyik előadót a világsztár fellépőink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát ne feledjük el azt, hogy Pure Beat is ott lesz.
1: Természetesen tőlem a szokásos, jó kis, hát igazi, ilyen kis pattogó zenék váratok.
0: Hát szerintem ezt is várjuk tőled, szóval ez rendben lesz. Na most nézzük viszont, mivel pörgetjük tovább a délután.
1: Hát én megmondom őszintén, hogy én úgy készültem már, hogy itt egész nap verőfényes napsütés lesz, aztán itt
0: 50%-ig eljött.
1: Igen. És ez sajnos itt beborult, de tartom magamat ahhoz, hogy hozom a kicsit nyárias feelingű dalokat, hát hogyha visszasüt a nap, szóval latinos vonalon megyünk tovább, érkezik Elvis Crespo és a Suavente, ezzel megyünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a live mix egészen 6 óráig Pure Beat-tel, viszont azt se felejtsük el, hogy ez a hét érettségi hét, és hát egy nagy tapsot az érettségizőknek én azért elengednék. Pure Beat, te emlékszel, hogy melyik volt az a tantárgy, amitől a legjobban paráztál érettséginél? Semmi minden hát, tudtam, srácok,
1: annyira régen volt már, tehát hogy ez ugye nem tavaly volt, hogy ugye itt egy 60 évesen már, de nem
0: tudom.
1: Hát az a magyar szerintem.
0: Igen? Én nekem a matek.
1: Igen? Matek.
0: Abszolút a matek
1: amúgy
0: volt.
1: Most,
0: ugye?
1: Igen, a matek.
0: És a matek érettség előtt, hogy mentünk be, belőgtem, hogy srácok, nyugi, 74-es tétel lesz, mindenki nézze át. És a 74-es tétel volt, és azon paráztunk, hogy azt hiszik, hogy valami kamu volt, megszereztük a tételeket, és újraíratják, pedig nem. Na, hát ekkora a mázit mindenkinek az érettségizők közül, ma ugye angol volt, holnap pedig német. Itt a rádió egyen viszont egy újabb igazi mai sláger. Mivel folytatjuk?
1: Egy jó kis mashupot hoztam nektek, amiben fel fog tűnni Fisher, a Medusa formáció, és hát egy ikonikus kiállás méghozzá a Sweet Dreams, tehát ez a Face of Your Heart, Sweet Dreams. Már is mutatom, ezzel menjünk tovább. Itt a rádió egyen, a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez volt a Live Mix, és rengeteg üzenet jött a kedvencem. Sziasztok, Gerivel, mi van? Jól néz ki, feldobott pár kilót.
1: Ez tényleg vicces.
0: Igen. Aki nézte az élőt, az láthatja, hogy miért. Tisztelet uraim, hát elég menetelős és nagyon bejövős volt ez a mix hangerő csumán. A vásárlóknak is tetszik, ölelés. Ruci mestertől kapjuk ezt meg. Hát köszönjük szépen, szerintem is ebben voltunk.
1: Igyekeztem, mert én már ugye megyek ma fellépni, szóval én próbáltam már kicsit lehangolni az esti ütemekre.
0: Egyébként hogy néz ki a hétvége neked?
1: Nekem már ma indul, hosszú hétvége lesz, ma Budapesten leszek megtalálható, holnap Vácon, szombaton pedig Ócsa, Gyöngyös és Budapest elé.
0: Azt a minden
1: lesz mozgás.
0: Az rendben van. Május 24-én pedig Pure Beat is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, amire a Kívánság műsorban lehet páros belépőket nyerni tőlem. Van egy dal, amit nagyon kell figyelni. Kicsit most segítek. Mutatom, hogy mi az, ami tudja, hogy pörögni fog, és aminél telefonálni kell 10-ként. Sam Feld és a Heart Like Mine. Aki ezt meghallja, csörögjön 10-ként a következő órában. Pure Beat, köszi, hogy itt voltál. Ciao.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentisz.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandulaital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A kutyád szíve a tiéd, örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
14: Csendből csinálok pénzt.
15: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
13: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Cofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
16: Szevasz, Lacikám! Megint festesz?
17: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
16: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
17: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
16: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
18: Városi pörgés. Hétvégi kiruccanás. Családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
19: Skoda. 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
21: Színész vagyok, nem bajnok.
22: Mi nem térdelünk le!
19: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
20: It's showtime.
19: Május 7-től a mozikban.
23: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
24: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
25: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
24: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
25: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
26: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
27: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól. 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
28: Alkalmasíts Békés Csabán! Most duplán megéri! Ha most adod életedben először a plazmát, nem csak segítesz, hanem akár balatoni nyaralást is nyerhetsz. Azok az új plazmaadók, akik májusban teljesítik első plazmaadásukat, és május-júniusban legalább 8 alkalommal adnak plazmát, egy két főre szóló félpanziós balatoni pihenést nyerhetnek. Az utalványt te kapod, az időpontot te választod. Plazmacenter Békés Csaba. Segíts másokon, és nyaralj te is!
29: Szezonnyitó medencézés óriási kedvezményekkel az Altöld Poolnál, Békés Csabán, a Dobozi úton. Szaküzlet és kivitelezés egy helyen. Üzletünkben a szaktudás mellett mindent megtalálsz, ami a medencéhez, szaunához, jacuzzihoz szükséges. Hatalmas választék, kedvező ára. Ez az Altöld Pool. Vitászpá masszázs medencék, készletről, akár azonnal, verhetetlen árakon. Parkolj le nálunk kényelmesen, és csobbanj bele különleges ajánlatainkba. Altöld Pool, Békés Csaba, Dobozi út 50. Altöldpool.hu.
30: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te, dejavufesztivál.hu.
31: Szőnyeg tisztítás, Digbuild Kft. Carpet tisztítás, Digbuild Kft. Szőnyeg tisztítás, Digbuild Kft. Carpet tisztítás, Digbuild Kft.
32: Készen állsz a rajtra?
33: Gyulás tartol a Tour de Hongrie. Találkozz világsztárokkal a Várkertben május 12-én és 13-án. Éld át a nemzetközi mezőny elképesztő sebességét, és szurkoljunk együtt a magyaroknak. Válaszd a bringát, és érkezz te is két keréken. Részletek visitgyula.com.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
34: Köszöntöm Önöket! Jönnek a villámhírek Török Mónikától. Kezdődik a tavaszi lomtalanítás Békés Csaba két körzetében, hívta fel a figyelmet a beol.hu. Az első körzetben szombaton, a másodikban egy héttel később, május 16-án viszik el a feleslegessé vált holmikat. A Békés Csabai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Oktatás múltjáról szóló könyvet mutatták be a Békés Csabai Irodalmi Estek legutóbbi programján. A beol.hu számolt be róla, hogy az eseménynek a Csabai Piac adott otthont. Idén is megszervezik a hagyományos tavaszi virágosztást Eleken, olvasható a beol.hu-n. Az akcióban csak a helybéliek vehetnek részt. Jelentkezni holnap délután 4 óráig lehet. A folytatásban csökken a csapadékhajlam, de több helyen párássá válik éjszaka a levegő. Békés Csabán 14 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez már a kívánság műsor. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz játék ebben az órában, a dalt már megmutattam. Ugye Sam Feldet keressük. Az első telefonálót viszont már meg is találtuk. Itt van a vonalban. Hello, hogy hívnak?
1: Szia, Roland vagyok. És meghallgatnám Ray-től a legújabb számát, ahogy a férjét keresi.
0: Ez jó.
1: És küldeném igazából magamnak, illetve a 6 angolagaramnak, akikkel jelenleg edzem, hogy lendületet adjon.
0: Hát ha valamit azt ad ez a dal, jól telt a nap egyébként, minden szuper?
1: Így van, így van. Ez egy nagyon jó nap volt.
0: Na ezt akarom hallani, és akkor egy tökéletes zárás a napra. Ray, Where Is My Husband már indul is neked.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Én is, hogy

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Bartók Béla út Tétényi út kereszteződésénél. Bárkinek bármi infója van, még jöhet 0630 311 111. Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrix jön már is. Sziasztok! Holnap óriási és fantasztikus nap lesz. Drága Fanni lányom 16 éves lesz. Köszi, ha beolvassátok és küldjetek neki egy Martin Garrix dalt. Albertől kaptuk. A Told You So, neki indul már is itt a Rádió 1-en. Boldog születésnapot!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában még nem volt nyerődalunk, nem volt rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de bármikor jöhet, mondjuk, nézzük most egy ilyet kérnek, vajon?

0: Ő nem rádióes születésnapi fesztivál fellépő, de szenzációs, Lady Gaga The Dead Dance. Mindjárt indítom, köszi, hogy csörögtél. Szia!
1: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: megfejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.
0: Hallgassa minden reggel Sebestyén Balázst, Rákóczi Ferit és Ráskó Esztert itt a Rádió 1-en.
2: Jaj, csak ne nekünk kelljen!
3: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
6: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller Drogé.

0: Ausztráliában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keks válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
3: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Fáj a fejem.
5: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 grammos csomagolt Pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
10: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám. Május 9-én és 10-én Gyula ismét virágba borul. Érkezik a Gyulai Virágok Fesztiválja, ahol két napon át virágvásár, kertészeti különlegességek és széles programok várják a látogatókat. Szakmai bemutatók, családi programok és kikapcsolódás minden korosztálynak. A helyszín a Göndöcskert és a Békesugárút. Szombat este pedig koncertekkel készülünk. Fellép az Anna and the Barbies és a Blue Cold Jalapenos is. Ne hagyd ki! Találkozunk Gyulán! Részletek vizigyula.com.
12: Idő van. Készen állsz a májusi Opel villám akcióra? Csak májusban Opel Corsa, Mokka, Frontera, Astra és Grandland modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól, 2,99%-os akciós finanszírozással az Opel Körösnél. Békés Csaba, Szarvasi út 66.
13: Jutalom a nyomra vezetőnek. A Plazma Center keresi azt a rég elveszett plazmadóját, akit már több mint 6 hónapja nem láttak a center környékén. A jutalom pedig nem más, mint egy jobb világ, és a sikeres újraalkalmasítás követő első 4 plazmadással bezsebelhető 79 ezer forint. Csak nem téged keresünk? Akkor irány a plazmacenter.hu és a nagy visszatérés.
14: Nagy visszatérés.
15: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
16: Készüljön a nyárra! A Fűtéri Sasgyógyszertár most is segít az egészségügyi úti csomag feltöltésében, lapozószerek kiválasztásában. Hosszú nyitvatartással várja Önöket az év minden napján, hétfőtől szombatig, 7.30-tól 20 óráig, vasárnap és ünnepnapokon is, 8-tól 13 óráig. A családbarát gondozó nagypatikában mindig mindent egy helyen megkaphat, elkészíthet. Sasgyógyszertár, Békés Csaba, Szent István tér 6, www.sasgyógyszertár.hu.
17: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Május 22-e és 24-e között téged is vár a Gyulai Pálinka Fesztivál. Pálinka kóstolók, gasztronómiai programok, mesterkurzusok és koncertek. Fellép Halott Pénz, Szikora Róbert és az Ergo, a Republik, Korda György és Balázs Klári, LL Junior, a Cimbali Band, a Kiskata Zenekar és Dash. Május 22-e és 24-e között Gyula a Pálinka fővárosa.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy az élő kívánságműsorban, pedig folyamatosan csörög a telefon. 0620-311-111 a számunk. Laci, te mit szeretnél?
1: A legjobb haveromnak, Zolinak szeretnék kérni Sam Feldtől egy dalt.
0: Sam Feld, jó választás! Nem csak te kéred, sziasztok! A Heart Like Mine-t szeretném küldeni a könyvelő munkatársaimnak, Annikónak, Dorinak és Szabinának. Ezt Virágtól kaptuk Viberen. És indítom a dalt! A Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője Sam Feld érkezik már is. Ez a Heart Like Mine.
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, volt fellépő a zenék között Rádió egy születésnapi fesztiválról Sam Feld, és ezt jó sokan észre is vették, de nézzük ki a tizedik. Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Szima Évi vagyok.
0: Szia, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Sam Feld dalát.
0: A címe?
1: Heart Like Me.
0: Heart Like Mine, de elfogadom, és te vagy a tizedik!
1: Úristen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nem is gondoltam volna, elsőre próbálkoztam.
0: Ne csináld! Hát akkor nagyon jól csináltad!
1: Köszönöm szépen, köszönöm!
0: Tudod-e, hogy kivel jössz?
1: Hű, szerintem barátommal.
0: Hogy hívják?
1: Gréti.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm, további szép napot! Szia!
0: Játék pedig a következő órában is lesz. Mutatom, hogy mi az, amit keresni kell. Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében, abban a verzióban, amiben igazán világhírű lett ez a felvétel. Siri is jön hozzánk, és élőben zenél majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Ha elcsípjük ezt a dalt, a következő órában tizedikként kell hívni majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe.
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
15: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
16: Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Deríts ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazmadása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
17: Május 12-én és 13-án Gyula a kerékpárosoké. Ülj bringára, tekerj a várkertbe, és szurkoljunk együtt a Tour de Hongrie mezőnyének. Részletek visitgyula.com.
3: Reklámot hallottak.
18: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Köszöntöm Önöket! A villámhíreket Török Mónikától hallják. Időközi ukrán nemzetiségi önkormányzati választást tartanak vasárnap Békés Csabán, írja a beol.hu. A helyi ukrán közösség két képviselőt választ, a szavazást a polgármesteri hivatalban rendezik meg. Három csorvási óvodás került kórházba lázas hányásos hasmenéses tünetekkel az elmúlt napokban, értesült a beol.hu. A megbetegedések miatt népegészségügyi ellenőrzés indult az óvodában és a főzőkonyhán is. a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság bevetési egységének tagjai a kategóriájuk első két helyét is megszerezték a Kék Angyalok rendőrnapi pisztolyversenyen, írja a behír.hu. 5 pályán kellett bizonyítaniuk. A folytatásban csökken a csapadékhajlam, éjjel párássá válik a levegő, Békés Csabán 14 fokig hűl le majd az idő. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
3: Rádió
13: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra a kívánság műsorból. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, előtte viszont közlekedési info. Nagyon sokan írták, hogy az M1-esen a főváros felé lassulás Komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig. Emellett pedig továbbra is fennakadás egy baleset miatt a Bartók Béla út és a Karolina út kereszteződésénél. Vezessen mindenki óvatosan. És nézzük az üzeneteket. Szia Tomi, kislányunk ma 5 éves. Nagyon szeretnék a bemondanát, hogy boldog születésnapot. Lorabella, de szép neve van. René és Ádám a büszke szülők küldték. Hát sok boldogságot és nagy tapsot is kap. Aztán szia a Musi Misinek. Szeretnék küldeni egy igazi mai sláger Bibi Rexától, hogy jobban menjen neki a munka. Köszönjük előre is. Ez meg egy jó választás. Én pedig indítom Bibi Rexa és Fétlesz közös újdonságát az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

0: Biz Mine Radio Show Joel Junior a lemezjátszói mögött alig több mint két hét, és jön végre a Rádió 1 születésnapi fesztivál világsztárokkal, Cyrillel, Sam Felttel, a Switch Discoval, Accenttel, az összes Rádió 1 DJ-vel, meg persze veletek, Joel Junior Mix-el. Mi jön most?
1: Nagyon kevés olyan előadó van szerintem, aki képes minden évben valami bombanás slágert kiadni. Biztos, hogy Robin Schulz közéjük tartozik, úgyhogy érkezik az AM to PM Szigalával közösen itt a World Is My Radio Show-ban, a

0: valamint a román accent, minden további információ, tudnivaló részlet a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, valamint a Rádió 1 hivatalos weboldalán a www.radio1.hu. Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Az utolsó negyed órára ráfordulunk, érkezik egy óriási nagy személyes kedvencem is, Fizzo és a Kids, itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

show is yours on Radio 1. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: Mekkorát gurított 2026 tavaszán a Medúza, ez volt tőlük a Don't Wanna Go Home, a Rádió Egyen a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt három órában, mi veletek nagyon. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert egy berlini EDM a folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során. Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk. DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running, a legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: rendtart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játsszuk az igazi magyarokat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz, na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer. Oh, just...

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak. Okay.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Feltz és a Hard Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Feltzzel is együtt bulizunk, Cyrillel, a Switch Disco-val, Accenttel, ez most a Hard Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Feltz. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.